0: Hírek most!
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Rádió Most híreit hallják, Springman Betty vagyok. Idén is méltó módon ünnepli az államalapítást Kaposvár. Augusztus 20-án délelőtt 9:30 vonják fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd a hagyományokhoz híven Szita Károly polgármester mond beszédet. Varga László megyéspüspök megszenteli az új kenyeret, és Szent Mise is lesz a Nagyboldogasszony székesegyházban. Műsort a Déri Névándor színtársulat, a Somogy Táncegyüttes és a Somogy Zenekar ad. Délután már a Városligetben lesznek programok, gyermekműsor, népi játékok, arcfestés, légvárak, kreatív műhely, körhinta, elektromos kisautók, trambulin várja a látogatókat. Lesz Solymász bemutató, a kaposvári helyőrségi zenekar és a Fekete Sereg lovagrend is fellép, majd a Magyar Banda ad koncertet. A tűzi játék este 9:00 kezdődik. Újra lesznek múzeumi esték. 4 alkalommal várják a kaposváriakat az ősszel. Mindegyik előadást a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve rendezik. Szeptember végén Töll László fegyvertörténész beszél, Nehéz páncélosok a Mohácsi csata mezőn címmel. Októberben Német Balázs hadtörténész szól, Tűzfegyverek forradalma és a Mohácsi csata címmel. Novemberben pedig Haramza Márk történész tart előadást, Fegyverek a Mohácsi síkon címmel. Az év utolsó előadását Pálffy György antropológus tartja, Csontokbazár történelem a Mohácsi tömegsírok antropológiai titkai címmel. Mindegyik előadás ingyenes, részleteket a Ripperónai Múzeum oldalán találnak. Elkészült a kaposvári kosarasok menetrendje. Szeptember 26-án lép pályára először a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. Az NB1 A csoportjában szereplő együttes az STL Szedeák ellen kezdi meg az új bajnoki szezont, az alapszakasz utolsó fordulóját pedig április elején játssza majd. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által közzétett sorsolás alapján az első meccs hazai pályán várja a KKK-t, idén pedig játszik még a Kecskemét, a Deac, a Fehérvár és az atomerőmű ellen is. A mérkőzések pontos kezdési időpontjaira ugyanakkor még várni kell.
0: Időjárás jelentés.
1: A friss éjszakát meleg reggel követi. 21-25 fokot mérhetünk már a kora reggeli órákban, napsütésre is készülnünk kell. Bár felhők lehetnek az égen, délutánra akár 38 fokig is melegedhet a levegő. A szél alig mozdul majd, csapadék pedig kizárt. Egész hosszú hétvégén ehhez hasonló időnk lesz, bár pénteken kisebb viharokra készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: 91.2 Rádió.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Rádió Most híreit hallják, Springman Betty vagyok. Épül egy újabb kerékpárút Kaposváron. A Raktár utcai körforgalomtól a MOL kútig, azaz a Volánbusz telephelyéig tekerhetünk majd. Mindenre 350 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás áll rendelkezésre. Nem csak utat építenek, az útkereszteződéseknél zebrát alakítanak ki, az aszfaltba pedig fény visszaverő prizmákat helyeznek el. Új közlekedési táblák védőkorlát is helyet kap. Kaposvár önkormányzatának évek óta tartó törekvése, hogy bővítse kerékpárforgalmi hálózatát és népszerűsítse a környezetbarát közlekedést. Vasúti sénekre dőlt egy fa Somogyban. Tab és Bábony megyer között akadályozta a közlekedést. A tabi tűzoltók azonnal cselekedtek, feldarabolták a fát és megszüntették a forgalmi akadályt. Az eset során nem sérült meg senki, de anyagi kár sem keletkezett. Csaknem 100-an jelentkeztek az ősszel felálló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. A jelöltek közül a parlamenti bizottság választja majd ki azokat, akiket az országgyűlés elé terjesztenek, a vezetőkről pedig titkos szavazással dönthet a parlament. A pályázók kiválasztása a jövő héten két fordulóban történik. A vizsgálaton azt is megnézik, hogy a pályázók az elmúlt 6 évben töltöttek-e be politikai tisztséget. Most már biztos, fontos változás jön a köznevelésben. Kedden jelent meg a magyar köznönyben a rendelet, miszerint több önállóságot kaphatnak az iskolák. A jövőben így a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiáját is növelik. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolaigazgatók munkáltatói jogköreit és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait.
0: Időjárás jelentés.
1: A friss éjszakát meleg reggel követi. 21-25 fokot mérhetünk már a kora reggeli órákban, napsütésre is készülnünk kell. Bár felhők lehetnek az égen, délutánra akár 38 fokig is melegedhet a levegő. A szél alig mozdul majd, csapadék pedig kizárt. Egész hosszú hétvégén ehhez hasonló időnk lesz, bár pénteken kisebb viharokra készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na, mit csinálok én is?
1: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd vagy a magunkkal való diskurzus.
2: Jézusom!
1: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélgetsz.
2: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
1: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
2: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi jelzi, ezt nem így kellett volna.
1: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok strukturálásában.
2: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
1: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
2: Nagyon szeretem egyébként.
1: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
2: Hát igen, az nem biztos, hogy
1: olyan jó dolog. Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem, csak én.
0: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Rádió Most híreit hallják, Springman Betty vagyok. Épül egy újabb kerékpárút Kaposváron. A Raktár utcai körforgalomtól a MOL kútig, azaz a Volánbusz telephelyéig tekerhetünk majd. Mindenre 350 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás áll rendelkezésre. Nem csak utat építenek, az útkereszteződéseknél zebrát alakítanak ki, az aszfaltba pedig fény visszaverő prizmákat helyeznek el. Új közlekedési táblák védőkorlát is helyet kap. Kaposvár önkormányzatának évek óta tartó törekvése, hogy bővítse kerékpárforgalmi hálózatát és népszerűsítse a környezetbarát közlekedést. Vasúti sínekre dőlt egy Fassomogyban. Tab és Bábony megyer között akadályozta a közlekedést. A tabi tűzoltók azonnal cselekedtek, feldarabolták a fát és megszüntették a forgalmi akadályt. Az eset során nem sérült meg senki, de anyagi kár sem keletkezett. Hazatért Lengyelországba a vasárnapi busz tragédia sérültjeinek első csoportja. 21-en utaztak a külön gépen, közülük már csak 5-en szorulnak kórházi ellátásra, de ők sincsenek életveszélyben. További 5 sérültért rokonaik jöttek Magyarországra és kocsival utaztak haza. Vasárnapra viradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán a zarándoklatról hazatérő autóbusz, valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr. 12-en hunytak el a tragédiában. Egymást érik a szabadtéri tüzek. A nyári extrém melegben már több mint 5000-hez riasztották a tűzoltókat. Ebben a hónapban már áldozatok is voltak. 3 meghaltak, miután Baranyában, Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban hétvégi házakat is elértek a lángok. Augusztus első két hetében átlagosan 100 riasztást kaptak naponta. Az esetek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban.
0: Időjárás jelentés.
1: A friss éjszakát meleg reggel követi. 21-25 fokot mérhetünk már a kora reggeli órákban, napsütésre is készülnünk kell. Bár felhők lehetnek az égen, délutánra akár 38 fokig is melegedhet a levegő. A szél alig mozdul, majd csapadék pedig kizárt. Egész hosszú hétvégén ehhez hasonló időnk lesz, bár pénteken kisebb viharokra készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! A Rádió Most híreit hallják, a mikrofonnál Springman Betty. Újra lesznek múzeumi esték. 4 alkalommal várják a kaposváriakat az ősszel. Mindegyik előadást a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve rendezik. Szeptember végén Töll László fegyvertörténész beszél, Nehéz páncélosok a Mohácsi csata mezőn címmel. Októberben Német Balázs hadtörténész szól, Tűzfegyverek forradalma és a Mohácsi csata címmel. Novemberben pedig Haramza Márk történész tart előadást, Fegyverek a Mohácsi síkon címmel. Az év utolsó előadását Pálffy György antropológus tartja, Csontok bazár történelem a Mohácsi tömegsírok antropológiai titkai címmel. Mindegyik előadás ingyenes, részleteket a Ripperónai Múzeum oldalán találnak. Újra mossák, fertőtlenítik a szemeteseket. Szeptember 7-től kezdik a munkát a kaposvári hulladékgazdálkodás szakemberei. A szolgáltatásra szeptember 2-ig lehet jelentkezni. Részleteket a khg.hu oldalon találnak. Országos véradónap lesz szombaton. Ezzel biztosítanák azt, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, illetve részt vesznek egy nyereményjátékban is. Az ovs.hu oldalon megtalálják a részleteket és időpontot is foglalhatnak maguknak. Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben 8 és 14 óra között adhatunk majd vért. Nem aprózzák el az államalapítás ünnepét Budapesten. 3 napos lesz a program és 4 milliárd forintba kerül. Ez egyébként a korábbi évek költségének negyede. Lesz tűzi játék, de a szokásosnál jóval rövidebb. 30 perces fénysót, 10 perces tűzi játék követi majd. A produkció egy történetet mesél majd el, a Kárpát-medence megszűnésétől indul és a parlament épületére vetítve elevenedik meg. Emellett az országházba díjmentesen és regisztráció nélkül is be lehet majd menni, de nem marad el a Szent Jobb körmenet sem. Kaposvár is készül programokkal, a Kossuth téren megemlékezéssel, a Városligetben a Magyar Banda koncertjével, illetve tűzi játékkal várnak.
0: Időjárás jelentés.
1: A friss éjszakát meleg reggel követi. 21-25 fokot mérhetünk már a kora reggeli órákban, napsütésre is készülnünk kell. Bár felhők lehetnek az égen, délutánra akár 38 fokig is melegedhet a levegő. A szél alig mozdul majd, csapadék pedig kizárt. Egész hosszú hétvégén ehhez hasonló időnk lesz, bár pénteken kisebb viharokra készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! A Rádió Most híreit hallják, a mikrofonnál Springman Betty. Ítéleti programok segítik a kaposvári fogvatartottak reintegrációját. Aktív időszakot tudhat maga mögött a somogyi börtönlelkészi szolgálat. Az elmúlt hónapokban is folyamatosak voltak a vallási foglalkozások és a különféle hitéleti programok, amelyek egyre több fogvatartottat szólítanak meg, írja a Kaposvári Egyházmegye. Sitkei Lukács börtönpasztorációért felelős diakónus elmondta, a foglalkozásokba több gyülekezet is bekapcsolódott. A tapasztalatok azt mutatják, az elítéltek kimondottan motiváltak. A program emellett érdemben hozzájárulhat a szabadulás utáni sikeresebb társadalmi visszailleszkedéshez is. Újra mossák, fertőtlenítik a szemeteseket. Szeptember 7-től kezdik a munkát a kaposvári hulladékgazdálkodás szakemberei. A szolgáltatásra szeptember 2-ig lehet jelentkezni. Részleteket a khg.hu oldalon találnak. Görögországban, Szlovéniában és Erdélyben tanulhattak a kaposvári diákok. A Kaposvári Szakképzési Centrum több mint 500 diákja és 100 oktatója tölthetett el 2-2 hetet külföldön az Erasmus Plus program keretében. A fiatalok betekintést nyerhettek az országok kultúrájába, szokásaiba, és megismerhették az általuk tanult szakma helyi fortéjait. Így például az ápolók a görög egészségügyi alapellátás működésébe, az oktatási szakasszisztensek Lego robotokkal a programozásba, a pincér és szakács tanulók a helyi vendéglátásba. Emellett kirándultak és idegen nyelvi kompetenciájukat is fejleszthették. Elkészült a kaposvári kosarasok menetrendje. Szeptember 26-án lép pályára először a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. Az NB1 A csoportjában szereplő együttes az STL Szedeák ellen kezdi meg az új bajnoki szezont, az alapszakasz utolsó fordulóját pedig április elején játssza majd. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által közzétett sorsolás alapján az első meccs hazai pályán várja a KKK-t, idén pedig játszik még a Kecskemét, a Deac, a Fehérvár és az atomerőmű ellen is. A mérkőzések pontos kezdési időpontjaira ugyanakkor még várni kell. Országos véradónap lesz szombaton. Ezzel biztosítanák azt, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, illetve részt vesznek egy nyereményjátékban is. Az ovs.hu oldalon megtalálják a részleteket és időpontot is foglalhatnak maguknak. Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben 8 és 14 óra között adhatunk majd vért. Itt az újabb hőhullám. Másodfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől vasárnapig. A Népegészségügyi Központ nyomatékosan figyelmeztet a fokozott folyadékpótlás fontosságára, valamint a hőguta veszélyére, ugyanis tartósan 30 fok felett alakul majd a hőmérséklet. Fontos, hogy kerüljék a szabadban végzett fizikai munkát és a közvetlen napsütést, gyermeket és állatot pedig semmiképp ne hagyjanak az autókban, egy percre se. A várható időjárásról már is mondom a részleteket.
0: Időjárás jelentés.
2: Szikasztó a meleg időnk lesz ma az államalapítás ünnepén. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, csak néhol lehetnek felhők az égen. Helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél felélénkülhet, napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig csak 22 fokig hűl le.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál

0: Minden csepp számít.
1: A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottam. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Védj önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Thank you.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! A rádió most híreit hallják, a mikrofonnál Springman Betty. Kevesebb már a vérszívó Somogyban, legalábbis a Balaton partján. Több mint 3000 hektáron írtották a szúnyogokat Balaton Lellén, Bogláron, Fenyvesen, Földváron és Keresztúron, illetve Balaton Mária fürdőn, Szárszón, Világoson, Siófokon, Szántódon és Szamárdiban a múlt héten. Az esti órákban platós autóról juttatták ki a szert, mely embere és állatokra nem veszélyes. A szúnyogok szaporodása ellen pedig mi is teltünk. Elég, ha felszámoljuk a kertben kialakult kisebb vizeket, kiöntjük a kerti játékokban, kaspókban összegyűlt vizet. Menekülés közben csapódott fának egy sofőr Somogyban. Szabadinál egy földúton közlekedő autóst vette küldözőbe a taszári egyenruhások, de az nem állt meg. Az autó kacsázva egy fának csapódott. Hárman utaztak benne, a sofőr és hátul két utas. A sofőr még menet közben elől a jobb első ajtón keresztül próbált meg elmenekülni, de elfogták. Elismerte, hogy ő vezette az autót, csak amikor menet közben átmászott és behúzta a kéziféket, annak bovdenje elszakadt, ezért nem tudta megállítani a kocsit. A 19 éves büsői férfinak nem volt jogosítványa, ellenben el volt tiltva a vezetéstől, a műszaki érvényessége pedig 2 éve lejárt, és még gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel sem rendelkezett. A szabályszegő elleneljárás indult. Csak nem 100-an jelentkeztek az ősszel felálló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. A jelöltek közül a parlamenti bizottság választja majd ki azokat, akiket az országgyűlés elé terjesztenek, a vezetőkről pedig titkos szavazással dönthet a parlament. A pályázók kiválasztása a jövő héten 2 fordulóban történik. A vizsgálaton azt is megnézik, hogy a pályázók az elmúlt 6 évben töltöttek-e be politikai tisztséget. Most már biztos, fontos változás jön a köznevelésben. Kedden jelent meg a magyar köznönyben a rendelet, miszerint több önállóságot kaphatnak az iskolák. A jövőben így a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiáját is növelik. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolaigazgatók munkáltatói jogköreit és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Egymást érik a szabadtéri tüzek. A nyári extrém melegben már több mint 5000-hez riasztották a tűzoltókat. Ebben a hónapban már áldozatok is voltak. 3 meghaltak, miután Baranyában, Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban hétvégi házakat is elértek a lángok. Augusztus első két hetében átlagosan 100 riasztást kaptak naponta. Az esetek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban.
0: Időjárás jelentés.
1: Tikasztó a meleg időnk lesz ma az államalapítás ünnepén. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, csak néhol lehetnek felhők az égen. Helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél felélénkülhet. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig csak 22 fokig hűl le.
0: Időjárás jelentést hallottak. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot! Rádió most!
2: Hello, jó reggelt kívánok! 2026. augusztus 20-án, nemzetünk, hazánk születésnapján, államalapítás évforduló van, nemzeti ünnep. Erről szól majd a mai műsor, és persze sok jó zenéről. Rádiózunk együtt ma is, és persze jó pihenést kívánok, találkozzunk az ünnepségen, vagy akár délután lent a Városligetben, akár így az éteren keresztül.

0: frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Közlekedési információk.
1: Közlekedési infóval indul a nap Györgyinek köszönhetően. Azt írta, Nagybajomnál a temetőnél mérnek egy fehér Skodából, méghozzá jelen pillanatban azokat, akik Kaposvár felé haladnak. Itt tehát óvatosan és lassan a testtel. Amúgy is augusztus 20-a van, nemzeti ünnep, nem a szágódásról szól, sokkal inkább a kikapcsolódásról, a pihenésről. Élvezük együtt a hosszú hétvégét, elvégre most 4 napnyi szabadult ránk, csütörtöktől vasárnapig. Aki ügyes volt, az lehet, hogy már meg is hosszabbította ezt a hetet egy hétfőket szerdai szabadsággal. Esetleg a jövő hét elején fejelte meg néhány extra nappal. Györgyi, neked jó utat kívánunk, és küldenék egy dalt is. Damiano David énekel.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!
1: A lendületet a Coldplay és a BTS szolgáltatta közös zenében. Lady Gaga szolgáltatja majd ezt követően. Én pedig egyéb infokat szolgáltatok. Már most 25,6 Celsius fok van. Annak ellenére, vagy pont azért, mert már 7:30 előtt járunk 7 perccel. Hát füllett időben még szerencse, hogy jelen pillanatban elég élénk a szél, és már most szikrázó napsütés van. Egyébként augusztus 20-a van, így aztán sokan nem is hallják ezeket a szavakat, fekszenek, alszanak, teszik ezt nagyon-nagyon jól. Ugye ma van az államalapítás, és Szent István király nemzeti ünnepe, amit országszerte különböző rendezvényekkel, kenyérszenteléssel, múzeumlátogatásokkal, tűzijátékokkal, rendezvényekkel ünnepelnek. Amúgy a nemzetközi naptár szerint ma van a szúnyogok elleni védekezés fontosságára figyelmeztető szúnyogvilágnap, valamint a csokoládé és fánk világnapja is. Amúgy a mai nap dinamikus energiákat kölcsönöz, ideális ez az ünneplése, önkifejezése, cselekvésre, numerológiailag pedig bőséget, építkezést és a közösségi együttműködés szimbolizálja ez a mai nap. Hát akkor a mai naphoz is, a rádiózáshoz jó vételt, a naphoz pedig kellemes kikapcsolódást, jó rendezvényeket kívánunk!

0: Plus. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
2: Nem valljuk be annyira.
1: Hát nem.
2: Nem szeretnénk bevallani.
1: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
2: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2 H4, 5, 6, 7, 8, 1-2.
1: Így.
2: És egyszerűen
1: nem a lépcsőknél és a röviden lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hozzá, akkor meg azért számolod, hogy na, vajon ez mennyi lehet.
2: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, várnom kellett a buszra általában 20 percet a helyi járatos buszra.
1: Igen? Mit számoltál?
2: Volt egy nap, amikor a mentőket sajnos. De másnap volt, hogy a taxikat.
1: Ég, a kis forgalom.
2: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számolt, hogy egy, kettő.
1: Ég, mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz, hogy ne lépj rá a fugára. Tipikus. Atya ég.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, belváros Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Ha-ho, jó reggelt kívánok! 8 perccel múlott el 7:30, hömpölyögnek zenéink egész nap. Így most a Backstreet Boys, majd a Royal Blood, és aztán Perry is érkezik. Tartalmas, pihentető, vagy akár eseménydús napot kívánhatok. Egyik se zárja ki a másikat, már csak azért sem, mert valaki a pihenése gyúr rá mai napon, valaki pedig mondjuk a szórakozása, kikapcsolódása, például délután a Városligetben. Aki pedig mondjuk már most főzőcskézik, annak jó

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
3: 26,4 Celsius fok, ennyi van most, 8-11 emelkedés, nagyjából fél óra alatt, nem semmi, és a mai napon egyébként amúgy is nagyon meleg lesz, hát hőgutát is lehetne kapni akár, úgyhogy figyeljetek oda a hidratációra, meg hogy ne feltétlen tűző napon álljatok. Az előrejelzés szerint egyébként ezen a mai napon a csúcs hőmérséklet itt Kaposváron vélhetőleg 35 Celsius lesz, holnap is, szombaton 32, vasárnap pedig 34 csapadék, itt a mi környékünkön nem lesz, északon fent, távol, ott valószínű, hogy igen.
2: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A legjobbakra mindig van idő. Rádió Most. FM 91.2.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! A rádió most híreit hallják, a mikrofonnál Springman Betty. Idén is méltó módon ünnepli az államalapítást Kaposvár. Augusztus 20-án délelőtt 9:30 vonják fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd a hagyományokhoz híven Szita Károly polgármester mond beszédet. Varga László megyés püspök megszenteli az új kenyeret, és szent mise is lesz a Nagy Boldogasszony székesegyházban. Műsort a Déri Névándor színtársulat, a Somogy Táncegyüttes és a Somogy Zenekar ad. Délután már a Városligetben lesznek programok, gyermekműsor, népi játékok, arcfestés, légvárak, kreatív műhely, körhinta, elektromos kisautók, trambulin várja a látogatókat. Lesz Sojmász bemutató, a kaposvári helyőrségi zenekar és a Fekete Sereg lovagrend is fellép, majd a Magyar Banda ad koncertet. A tűzi játék este 9:00 kezdődik. Görögországban, Szlovéniában és Erdélyben tanulhattak a kaposvári diákok. A Kaposvári Szakképzési Centrum több mint 500 diákja és 100 oktatója tölthetett el 2-2 hetet külföldön az Erasmus Plus program keretében. A fiatalok betekintést nyerhettek az országok kultúrájába, szokásaiba, és megismerhették az általuk tanult szakma helyi fortéjait. Így például az ápolók a görög egészségügyi alapellátás működésébe, az oktatási szakasszisztensek LEGO robotokkal a programozásba, a pincér és szakács tanulók a helyi vendéglátásba. Emellett kirándultak, és idegen nyelvi kompetenciájukat is fejleszthették. Szálak föltől égig címmel nyílt tárlat kedden a Kormányhivatal galériában Kaposváron. A kiállítás a kaposvári felmenőkkel rendelkező testvérpár, Magyar Krisztina grafikus művész és Magyar Márta keramikus művész alkotásait vonultatja fel. A többségében szakrális témájú műveket Rumszauer Miklós püspöki helynök plébános ajánlotta a közönség figyelmébe. A megnyitón Soltra Mónika fuvolázott és Vönöckiné Magyar Gabriella énekelt. A kiállítás szeptember 18-án látogatható munkaidőben. Óriási rohamra készülnek a Balatonon, tömegek indulhatnak nyaralni a hosszú hétvégére. Egyes településeken akár 2-3-szorosára is ugorhat a forgalom. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint az ünnepi időszak minden évben komoly lökést adnak, hogy a nyári hónapokban összesen több mint 5 millió vendégészakát regisztráljanak a térségben. A Magyar Tenger 20 településén készülnek programokkal, a tűzi játékoktól és a fényfestésektől a borfesztiválokon át egészen a rockoperáig. Itt az újabb hőhullám. Másodfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől vasárnapig. A Népegészségügyi Központ nyomatékosan figyelmeztet a fokozott folyadékpótlás fontosságára, valamint a hőguta veszélyére, ugyanis tartósan 30 fok felett alakul majd a hőmérséklet. Fontos, hogy kerüljék a szabadban végzett fizikai munkát és a közvetlen napsütést, gyermeket és állatot pedig semmiképp ne hagyjanak az autókban, egy percre se. A várható időjárásról már is mondom a részleteket.
0: Időjárás jelentés.
2: Szikasztó a meleg időnk lesz ma az államalapítás ünnepén. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, csak néhol lehetnek felhők az égen. Helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél felélénkülhet. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig csak 22 fokig hűl le.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Betty, köszönjük szépen a munkát, hiszen beugrósként helyettesített, viszont a stafétát Gábor veszi át tőle, 9 órakor már majd tőle hallhatjátok a híreket, itt van már Serényen dolgozik. Viszont visszakanyarodnék még egyszer a hírekre, az augusztus 20-ai mai rendezvényekre, néhányat meg is említett már belőle Betty, én pedig nem sokára bővebben is kifejtem. Aztán köszöntjük a születésnaposokat, és mindeközben sok-sok jó zenét hallgatunk. Az előadóink, akik most következnek az óra elején, Eva Max, Diaz Menta, elsőként pedig Félix Jaén.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt most. Kalendárium.
1: Augusztus 20-án szeretettel köszöntöm tisztelt hallgatóinkat. Jó napot kívánok, 8:49 előtt egyetlen egy perccel itt a nemzetünnepi délelőttön. Köszöntöm születésnapos hallgatóinkat, olyan hírességek vannak köztük, mint például Demi Lovato, az amerikai színész énekesnő, Andrew Garfield, brit-amerikai színész, a második szériás pókember volt ő egyébként, de például a politikus Vona Gábor is a mai nap szülötte, csak úgy, mint Máté Gábor színész, vagy Fred Durst, amerikai énekes, a Limp Bizkit énekese, az Irigy Hónajmirigy vezetője, frontembere, mindenki frontembere, ahogy nézzük, Sipos Péter, Gidó Falvi Attila, a Máté Péter díja zenész billentyűs, a Kártágó tagja. Mi a közös bennük? Na nézzük, hogy például asztrológiailag mit mondanak az augusztus 20-ai emberekről. Azt, hogy tulajdon, hogy oroszlánok, ugye büszke, céltudatos és természetes vezetői kisugárzással megáldott egyéniségek, ők is, mint általában az oroszlánok, viszont a szűzjegy közelsége miatt már a bennük rejlő tüzet nagyszerűen hozza egyensúlyba a gyakorlatias gondolkodással, a szervezőkészséggel és az erős kötelességtudattal. A mi hallgatóink között is vannak jó pár százan, akik a mai nap szülöttei. A következő dalt neki küldöm, és boldog születésnapot kívánok!
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Programajánló.
1: Ma van a magyar állam születése napja, úgyhogy boldog születésnapot Magyarország, és ezt mindenhol alaposan meg is ünneplik, megemlékeznek rólam, így van ez Kaposváron is. Nézzük a pontos programsort már, ami az államalapítási megemlékezéseket illeti. Ez ugye a Kossuth téren lesz, és egy óra múlva kezdődik durván. 9 óra 30 perckor ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Majd ünnepi műsor a Dériné Vándor Színtársulat, a Somogy Tánc Együttes és a Somogy Zenekar közreműködésével. Sokat készültek egyébként az Agórában az elmúlt hetekben. Érdemes ezt megnézni, meghallgatni őket. Ünnepi beszédet mond Szita Károly polgármester, az Új Kenyeret Varga László megyés püspök fogja majd megszentelni. 10 óra 10 perctől már ott a Székesegyház oldalán, déli oldalán koszorúzás lesz a Szent István kútnál. Majd bent a Nagybod Dogasszony Székesegyházban 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi szentmise, és ennek zárótával lesz vége majd a megemlékezéseknek. A délután már a kikapcsolódásról és a szórakozásról, az együttlétről szól 15 órától a Városligetben. Ennek programját majd a későbbiekben ismertetjük. Most visszatérünk a zenékhez. Bob Sinclairrel, Zomberrel és az Ace of Base-szel Svédországból.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most!

0: Ráadásul első nagy slágerük 1992-ből, All That She Wants, amely egy hölgyről szól egyébként, egy olyan nőről, aki független, de érzelmileg elköteleződni nem kíván, csupán rövid távú kalandokat keres. Ugyanakkor egyébként a dalszövege utal arra is, hogy ez a bizonyos hölgy munkanélküli, és maga a csábítás is a flört számára csupán egyfajta kiút a szürke mindennapokból. Ez is egy életstílus, kétségtelen. Ennek is megvan a maga előnye, és a családoknak is természetesen. Apropó, családi délután lesz majd a mai napon lent a Városligetben, hogy említettem a korábbiakban is. Néhány dal, és mondom, hogy mi minden várja az odalátogató családokat, és persze mindenkit. Megjegyzem gyorsan előzetesen, tűzijáték is lesz majd este 9-kor.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőerényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész családi házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

0: Programajánló.
1: No, akkor nézzük az augusztus 20-ai közönség programokat. Ugye a korábbiakban elmondtam, hogy az államalapítási ünnepségek 9 óra 30 perckor kezdődnek majd, és nagyjából 11:30-ig tartanak a Kossuth téren, ami pedig a délutáni programokat illeti, indul a színpad, és persze az egész Városliget, hiszen ott szanaszerteszéllyel csomó érdekesség lesz a gyerekeknek. A faparipa népügyességi játékok mindig népszerűek egyébként. Arcfestés is lesz ez is. Légvárak, kreatív műhelyek, gyerekkörhinták, elektromos kisautók és bungee trambulin is. 16 órakor kezdődik a Fekete Sereg Lovagrend interaktív bemutatója. Meg lehet nézni, meg lehet tapogatni, sőt, általában kis műhelyük is van, ahol páncélinget lehet verni, de tartanak általában harci bemutatót is. Aztán 17 órától a színpadon Kovácsovics Fruzsina ad gyermekműsort. A 2007-es Csillag születik évadban tűnt fel annak idején, és ezúttal most Kaposvárra látogat. 18 órától kezdődik a Gyep Show, a kaposvári helyőrségi zenekarra, 19 órától a Solymász bemutató, majd jön a Somogy zenekar és táncházat prezentálnak este 7-től, aztán 20 órától a Magyar Banda ad koncertet, egy órás koncertet, 21 órakor pedig tűzi játék lesz.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

91.2 Rádió Most.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerek, program?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: Kultkikötő.hu.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Chery Tiggo full hybrid modellek már 8 millió 590 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Ma van az államalapítás ünnepe, somogyiakat is kitüntettek, szeles időnk lesz ma. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Ma van az államalapítás ünnepe, melyről Kaposváron is méltó módon megemlékeznek. Délelőtt 9:30-kor felvonják a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd Szita Károly polgármester mond ünnepi beszédet. Az új kenyeret Varga László megyés püspök szenteli meg, ezt követően pedig szentmisét tartanak a Nagyboldogasszony székesegyházban. Az államalapítás ünnepén közreműködik a Déri Névándor Színtársulat, a Somogy Tánc Együttes és a Somogy Zenekar is. Több somogyi szakembert is előléptettek és kitüntettek az államalapítás alkalmából. Pósfai Gábor belügyminiszter a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét, Mihályka Szabinát tűzoltó főhadnagyból századossá, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálat szolgálatvezetőjét, Balaskó Anikó rendőr alezredest pedig ezredessé léptette elő soron kívül. Peternel Péter alezredes, a kaposvári rendőrkapitányság vezetője, kiemelkedő szolgálat tevékenységéért rendőrségi tanácsosi címet vehetett át. Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet és jutalmat kapott Ferenc Bálint százados, a Somogy vármegyei büntetés-végrehajtási intézet műszaki és ellátási osztály főelőadója. Kamera buktatott le egy illegális szemetelőt, aki több utánfutónyi sittet szórt szét a Csillag utcában. Az esetről Szita Károly Kaposvár polgármestere tett közzé egy videót a közösségi oldalán. A felvételen látszik, ahogy egy személyautó a hozzákötött, jól megpakolt utánfutóval a Csillag utcába tart, majd onnan már üresen tér vissza. Ezt még kétszer megismételte, amit a város térfigyelő kamerái rögzítettek. Bár a hulladék lerakása nem látszik a videókon, a helyszínen készített fotók alapján alapos a gyanú, hogy a bontásból származó sitt megegyezik az utánfutó lévővel. Az önkormányzat feljelentést tett az ügyben. Csipleolvasókkal segít beazonosítani a tűzijátéktól megriadt és elkóborolt kutyákat a MOL. A kúthálózat mintegy 350 töltőállomásán áll rendelkezésre kutyacsipleolvasó, az autópályák menti kutak kivételével szinte mindenhol vannak ilyenek. A társaság azt kéri, hogyha valaki a tűzijáték alatt vagy után gazdátlanul kóborló kutyát lát, ne menjen el mellette. Ha biztonságosan meg tudja fogni, segítsen és vigye el egy olyan helyre, ahol azonosítani tudja. A sikeres azonosítás egyik legfontosabb feltétele, hogy az állat gazdájának elérhetőségei naprakészek legyenek.
0: Időjárás jelentés.
7: A változóan gomoly felhős napos idő mellett ma élénk délnyugati szél lesz. Néhol előfordulhat egy-egy rövid zápor, zivatar. A nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak, késő estére viszont 26-28 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallotta.
8: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
0: Gábor. Keszthelyi Tibor.
4: Gábor, köszönjük a híreket, neked jó munkát a következő 24 órára. Nektek pedig szép napot kívánok. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön ebben az órában kezdődnek az államalapítási megemlékezések itt Kaposváron 9 óra 30-kor, ugye? De körülnézünk szerte az országban, hogy hol milyen különleges módon adóznak a sok száz éves évforduló előtt.

0: A Top Volt sláger szállítója Big Mountain volt, méghozzá 1994-ből. A dalhoz kapcsolódik tulajdonképpen film is, mert hogy az új Jumanji filmekben ez a dal egy ilyen táncos-harcos jelenethez kötődik, és igazán mókás, legalábbis úgy a filmbeli aspektusát nézve. Ha már a mozifilmet szóba hoztam, akkor gyorsan nézzük is meg, hogy ma milyen mozifilmek vannak. Ugye ne felejtsük el, nemzeti ünnep van, ünnepnap, tehát a legtöbb helyen nem dolgoznak. Nyilván a benzinkutak nyitva vannak, a mozik nyitva vannak, néhány étterme és vendéglátóhely nyitva van, de ha valaki mozizna, akkor a mai kínálat az kora délután indul majd 13 órai kezdettel. A megtekinthető filmek és először a gyerek programokat, a gyerek meséket mondom. A Moxi Cica nagy utazása mesefilm, a Minyonok és szörnyek mese, illetve a Jégkréme, illetve a Mancs őrjárat, a Dino film. Ezen kívül van még Pókember vadonatúj nap, Zendülés című akciókrimi, Haka megjegyzem, ez Jason Statham legújabb filmje. Műsoron a Jégkrémes című horror, az Inside Out horror, azon belül ugye köztünk járnak rész. A Csak egy éjszak a romantikus vígjáték, az Oak Street vége, ez egy misztikus kalandfilm, családi kalandfilm, dínos, és végül az Odüsszeia című nagy film.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. 91.2. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na, mit csinálok én is?
1: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd vagy a magunkkal való diskurzus.
2: Jézusom!
1: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszél,

0: érdekes.
1: Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán, és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
2: Hát igen, az nem biztos, hogy
1: olyan jó dolog. Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem csak én.
3: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Időjárás jelentés.
6: Vajon várható-e az időjárásunkban némi változás? Hát, egyelőre forróság, ami erre a mai napra jellemző lesz, 33-35 fok, és ez érvényes a holnapi napra is. Majd egy picikét megtorpanunk, mert hogy szombaton már majd csak 30-32-ig melegszik a levegő, aztán úgy a forró napok jönnek. Vasárnap, hétfő akár 34 fok is lehet, kedden pedig 33, de az már esővel. Ha hosszabb távon nézem a dolgokat, ez azért van, mert hogy itt ugye hidegfrontok jönnek-mennek, szombaton jön egy hidegfront, addig is ugye szeles időnk lesz, holnap is akár egy picit eshet, aztán kedden, jövő szerdán is eshet, szél fog fújni, hidegfront jön, majd jövő héten pénteken, szombaton megint lesz egy pici kis csapadék. Valahogy itt a mértékekkel vannak a problémák, mert jó, hogy süt a nap, de azért ne legyen 35 fok, meg még ennél is melegebb, nem, de bár ne kelljen meg kukulni a nagy hőségben. Oké, hogy esik az eső, de hát néhány csepp, nem már, akkor legalább néhány milli lenne ilyen alkalommal. Na de hát ez nem kívánságműsor, szokták volt mondani. Most vissza a zenékhez, és jönnek a horoszkópok is, addig is Harry Styles, Erasmus és Taylor Swift énekel.
5: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
3: Időjárás jelentést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Horoszkópozásba kezdünk itt a Rádió Mostban 1:03 előtt, és van egy jó hírem. 20 a csúcson ismétlés lesz így a nemzeti ünnepen 10 órai kezdettel, tehát majd a horoszkópokat követően. De egyelőre horoszkóp, csapjunk bele, hozom a blokkokat, ugye még augusztus 22-ig az oroszlán jegyében járunk, úgyhogy ezzel szeretném kezdeni, és négyesével haladunk. Íme az első blokk, benne oroszlán, szűz, mérleg, skorpió jóslatok. Oroszlán, a belőled áradó természetes magabiztosság és kreatív energia ma a figyelem középpontjába helyez, így bármilyen megkezdett projektet sikerre vihetsz. Szűz, éles meglátásaid és rendszerező képességed segítenek átlátni a legkaotikusabb helyzeteket is, ami nagy megkönnyebbülést hoz majd a mindennapokba. Mérleg, belső harmóniád és természetes diplomáciád révén ma könnyedén elsimíthatsz egy régóta húzódó félreértést a környezetedben. Skorpió, erőteljes megérzéseid pontosan megmutatják a helyes utat, ezért bátran hagyatkozz a megérzéseidre egy mai fontos döntés során.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
3: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytassuk a horoszkópot egy újabb négyes blokkal, ide a nyilas bakvízöntő és halak fér bele. Nyilas, benned lobogó kalandvágy és az optimizmus új távlatokat nyit meg előtted, legyen szó tanulásról vagy utazásról. Bak, kitartásod és célra törő magatartásod ma megingathatatlan, ami közelebb visz egy régóta elhitott szakmai sikerhez. Vízöntő, eredeti gondolataid és újszerű ötleteid meglepő áttörést hozhatnak egy látszólag megoldhatatlan feladatban. És a blokk végén halak, empátiád és gazda képzelő erőd segítségével ma mély és lélekemelő kapcsolatot alakíthatsz ki valakivel a környezetedben. Folytatjuk mindjárt a kosoktól, előtte zene.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Következzék a harmadik rész, egyben záró epizód itt a horoszkópban. Itt is van még négy jóslat, kos, bika, ikrek, rák. Kos, határtalan energiáid és úttörő lendületed lendületbe hoz mindent ma magad körül, de figyelj azért arra, hogy ne sietesd a dolgok természetes menetét. Bika, nyugodt és megfontolt hozzáállásod szilárd alapot teremt a sikerhez, miközben jut időd az élet apró örömeinek élvezetére is. Ikrek, kíváncsiságod és remek kommunikációs készséged révén olyan értékes információk birtokába juthatsz, amelyek hamarosan a hasznodra válnak. Rák, gondoskodó éned és érzelmi intuíciód biztonságos menedéket nyújt a szeretteidnek, ami mély hálával tér vissza hozzád. Én is visszatérek majd hozzátok, most azonban még néhány zene, utána hírek és a 20-a csúcson ismétlése, aztán jövök vissza és körülnézünk az országba, hol, hogyan augusztus 20-áznak.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: A pillanat a tiéd. Rádió. Most.

0: Hírek most!
1: Megszentelték az új kenyeret Kaposváron, kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából, szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket 10 órakor, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Ma van az államalapítás ünnepe, melyről Kaposváron is méltó módon megemlékeztek. Nem sokkal ezelőtt felvonták a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd Szita Károly polgármester mondott ünnepi beszédet. Az új kenyeret Varga László megyés püspök szentelte meg. 10:30-kor pedig szentmise kezdődik a Nagyboldogasszony székesegyházban. Az augusztus 20-ai programok délután 3 órától a Városligetben folytatódnak. A szervezők zenés, táncos műsorokkal, gyerekprogramokkal is készülnek. Több somogyi szakembert is előléptettek és kitüntettek az államalapítás alkalmából. Pósfai Gábor belügyminiszter a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét Mihályka Szabinát tűzoltó főhadnagyból századossá, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálat szolgálatvezetőjét Balaskó Anikó rendőr alezredest pedig ezredessé léptette elő soron kívül. Peternel Péter alezredes a kaposvári rendőrkapitányság vezetője kiemelkedő szolgálat tevékenységéért rendőrségi tanácsosi címet vehetett át. Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet és jutalmat kapott Ferenc Bálint százados, a Somogy vármegyei büntetés-végrehajtási intézet műszaki és ellátási osztály főelőadója. Megragadta és felpofozta feleségét egy barcsi férfi néhány nappal ezelőtt. A rendőrséghez érkezett bejelentés alapján a házastársak közösen italoztak, majd azt követően a vitatkozó férfi megragadta az asszony nyakát, felpofozta, valamint a helyiségben tárgyakat rongált meg és tört össze. A sértett vallomása szerint az elmúlt 4 évben a férje rendszeresen bántalmazta, szóban szidalmazta és megalázta. Az egyenruhások a helyszínen elfogták a bántalmazót, akit előállítottak, majd kapcsolati erőszak vétsége miatt eljárást indítottak ellene, valamint vele szemben ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el. Csipleolvasókkal segít beazonosítani a tűzijátéktól megriadt és elkóborolt kutyákat a MOL. A kúthálózat mintegy 350 töltőállomásán áll rendelkezésre kutyacsipleolvasó, az autópályák menti kutak kivételével szinte mindenhol vannak ilyenek. A társaság azt kéri, hogyha valaki a tűzijáték alatt vagy után gazdátlanul kóborló kutyát lát, ne menjen el mellette. Ha biztonságosan meg tudja fogni, segítsen és vigye el egy olyan helyre, ahol azonosítani tudja. A sikeres azonosítás egyik legfontosabb feltétele, hogy az állat gazdájának elérhetőségei naprakészek legyenek.
0: Időjárás jelentés.
1: A változóan gomoly felhős napos idő mellett ma élénk délnyugati szél lesz, néhol előfordulhat egy-egy rövid zápor, zivatar, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak, késő estére viszont 26-28 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
0: Best of 20 a csúcson! A kusza 20-as lista legjobb pillanatai.
3: Az elmúlt években, hogyha velünk tartottatok, akkor tudjátok nagyon jól, hogy sok olyan történetet hoztunk el, amiket átlengett valamilyen módon a sejtelmes megmagyarázhatatlanság. Ugye? Nem mindenre találtunk kézzelfogható választ, annak ellenére, hogy nagyon kerestük ezeket, legyen szó akár időutazásról, az UFO-król, megmagyarázhatatlan jelenségekről. Volt mindenből bőven itt a 20-a csúcsomban. No, hát ma feltesszük a koronát a kíváncsiságunkra, ugyanis képzeljétek el, hogy egy olyan vendég fogadta el a meghívásomat, aki társaival mindent megkérdőjelez, ami nem magyarázható tudományosan. Hallottatok már a szkeptikus társaságról? No, ma nem akárki, hanem a társaság elnöke, Pintér András Gábor lesz a 20-a csúcson vendége, vele beszélünk át minden olyan kérdést, amire nincs magyarázat. Hello, András!
4: Hello! Köszönöm, hogy itt lehetek, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
3: Az ember szeretné hinni azt, hogy az, amit lát, amit láttatni akarnak, az az, ami bebizonyítja neki, hogy van valami eddig ismeretlen dolog is körülöttünk, igaz?
4: Abszolút egyetértek, és egyébként ez az egyik legizgalmasabb dolog szkeptikusként, amiket az ember megtanul, uh-huh. a kognitív csapdáink, az észlelési hibáink, hogy mi minden van, amivel átverjük saját magunkat. Részben azért, mert van egy vágyvezérelt gondolkodásunk, valamit látni akarunk benne. Egyik kedvenc jelenségem a pareidóliának nevezett jelenség, amikor így belelátunk mondjuk egy felhőbe, belelátunk egy arcot, vagy Krisztusnak az arcát a pirítóson. Tehát, hogy
3: igen.
4: És akkor ennek jelentőséget tulajdonítunk.
3: Igen.
4: És nagyon sok ilyen kognitív csapdánk van. Van egy ilyenünk is, hogy megerősítési torzításnak nevezik, amikor van egy hitünk, mert mondjuk már valamiket láttunk, amikből így mi összeraktunk a fejünkbe valamit, hogy na ez van. Nem kérdőjeleztük meg azt, hogy ez objektíven is így van-e, hanem azt mondtuk, na amik ebben hiszünk, kész. És az UFO-k is ez jó példa erre. Ez egy ilyen állatorvosi ló, teljesen jó az UFO-k téma.
3: Igen.
4: De az a lényeg, hogy attól kezdve bármilyen más észlelésem van, ha látok valamit, ami megerősíti ezt a gondolkodásmódomat, teljesen mindegy, hogy egyébként van egy csomó minden más, ami nem erősíteni meg, de azokat egyszerűen ignorálom, nem foglalkozom vele, és akkor úgy csinálok, mint az olyan, mintha nem is lenne, és akkor attól kezdve megerősödik a saját véleményem, hitem valamiben azért, mert csak azt vettem figyelembe, ami megerősíti azt. Tehát ez egy torzítás a gondolkodásmódomban, ezért hívják megerősítési torzításnak.
3: Lefordíthatjuk ezt egyszerű nyelvre a hallgatóknak azt, hogy ezzel a jelenséggel szerintem nagyon sokan találkoztak, mi mindig ezt a kis piros táska effektusnak szoktuk mondani.
4: Igen.
3: Hogy amikor mondjuk egy hölgy kinéz magának egy kis piros táskát, és rájön, hogy az eddigi hosszú évek alatt használt kék táskáját lecseréli pirosra, és hogy ez egész jól állna neki, onnantól kezdve az elkövetkező időszakban csak és kizárólag kis piros táskákat fog látni szembe jönni az utcán.
4: Hát
3: azok a kis piros táskák eddig is ott voltak, csak valahogy nem arra fókuszált, és minden más, és minden mást kizár csak a kis piros táska. És igaz a férfiaknál, az autókra, a telefonokra,
4: hirtelen minden. Hirtelen feltűnik, hogy mindenkinek ugyanilyen autója van.
3: Igen.
4: Egészen addig észre sem vetted, hogy itt vannak.
3: Igen.
4: De erre nagyon jó példa egyébként az, hogy vannak ezek a gondolkodásmódunkban a mintázatkeresések, hogy lehet tévedni két irányba. Azt mondom például, afrikai vadonban zörög a növényzet.
3: Igen.
4: És azt mondom, hogy ajaj, lehet, hogy egy oroszlán lesz, lehet, hogy nekem menekülnöm kéne, akkor lehet, hogy nem az volt, lehet, hogy csak a szél rezegtette a növény, de elmenekültél, kicsi energiát vesztettél, de igazából nagyon nagy vesztesége nem volt.
3: Így van.
4: Viszont fordítva, azt mondod racionálisan, hogy hát csak fújt a szél, nem történt semmi, és egyszer csak rátámad
3: az oroszlán,
4: akkor gyakorlatilag, tehát itt érthető, hogy miért evolúciós előny az, hogyha így gondolkodunk, és mintázatot látunk ott is, ahol nincs feltétlenül, azért, mert ha úgy gondolkodtam, hogy az csak a szél, de a megtámadotta az oroszlán, valószínűleg nem éltem túl, tehát a génjeim azok így kikerültek a populáció génrendszeréből, tehát nem örökítettek tovább, úgyhogy hát akkor ez a fajta hozzáállás, ez így nem erősödik meg a populáción belül.
3: Na de várj, és mi a helyzet, mit mondasz arra a kis anekdotára, amikor is ugye az egyszeri ember azt mondta, hogy inkább higgyek Istenben, és ne legyen, mint hogy ne higgyek, és legyen. Na akkor ő vajon racionálisan gondolkodott?
4: Ez egy nagyon érdekes gondolat. Én nekem van erre egy magyarázatom. Az, hogy valaki szkeptikus, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk ateista is. Én történetesen mind a kettőnek besorolom magamat, bár én inkább agnosztikusnak sorolom magamat, ami ugye arról szól, hogy nem tudom eldönteni. Tehát, hogy így nem tartom bizonyítottnak azt, hogy nincs Isten, de azt sem, hogy van. Ezt ilyen nyitott kérdésként kezelem. A gyakorlatban a hétköznapok során úgy élem az életemet, hogy valószínűleg nincs, tehát nem foglalkozom vele, hogy van-e.
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés lenne, ugye a vallás és a szkepticizmus. Ez egy külön beszélgetést is megérne szerintem, mert nekem valahogy van ebben ellentmondás. Mert ugye azt mondjátok, hogy csak azt hiszitek el, amire konkrét bizonyíték van, tudományosan alátámasztható, de hát azért az Úr létezésére, és itt most nem akarok senkit megbántani, természetesen maximális tiszteletben tartjuk mindenki hitét, de hogy az Úr létezésére ugyanúgy nincsenek tudományos bizonyítékok, mint akár a földön kívüliekre, mondom ezt úgy, hogy természetesen semmi párhuzam nem akarok húzni, de hát valljuk be, hogy azért ez egy nagyon komoly ellentmondás.
4: Igen, számomra is, az én gondolkodásmódomban is, de el tudom fogadni, és ismerek olyan embert, aki abszolút szkeptikusan gondolkodik, mert hogy alapvetően a szkepticizmus, amit mi képviselünk, az a tudományos szkepticizmus, az tudományos kérdésekre vonatkozik. Tehát amikor arról beszélünk, hogy valami tudományosan vizsgálható, akkor abban, ha valaki nem tudományos megalapozottsággal szólal meg, vagy például amikor a vallásokkal hol van néha összetűzésünk, amikor azt mondják, hogy az evolúciót tagadják. Na, az már egy tudományos kérdés.
3: Így
4: az
3: van,
4: már egy tudományos vita, és ha valaki vallási alapon kritizálja az evolúciót, vagy tagadja az evolúciót, arra már azt mondjuk, hogy no. De akkor sem a vallást fogjuk kritizálni, hanem azokat a kijelentéseket, amiket megfogalmaz, amik tudomány ellenesek vagy áltudományosak. Aha. És ez egy nagyon fontos különbség.
0: Best of 20 a csúcson! A 20 a 20-as lista legjobb pillanatai.
2: A 20.

0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: Egyszerűen elengedhetetlen és folyamatosan visszatérő téma lesz ma terítéken itt nálunk. Nem véletlenül beszélünk róla annyit, egyszerűen kitörölhetetlen és újabbnál újabb teóriákat, valamint észleléseket felvető témába tenyereltünk bele már korábban is, és fogunk a mai napon is. Mondjuk ki, hogy egyszerűen az emberek nem tudnak leszállni az UFO, vagy ugye újabban UAP témáról. Valahogy ez nem megy ki a divatból. Hogyha az ember beírja a keresőkbe az UFO szót, folyamatosan özöllenek a hírek a témában, mindig van valami új és megmagyarázhatatlan jelenség, és még mindig az a leginkább érdekes kérdés, hogy mi az, ami egyeseknek már egyértelmű, előttünk pedig titkolnak. Ugye ezek azok, amik a leginkább foglalkoztatják az embereket, hogy nem csak az a kérdés, hogy vannak-e, meglátogattak-e bennünket, hanem az, hogy ezt eltitkolják-e előlünk. Na hát, ma megint kinyitjuk a hacs UFO aktáját, a vonalban itt is van velünk visszatérő UFO szakértőnk, a magyarországi UFO akták, a kapcsolat a földön kívüliekkel és meg annyi hasonló témájú könyv szerzője, hazánk egyik legkeresettebb UFO kutatója, Miskolci László. Hello, Laci!
2: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz, mert hát van miről beszélgettünk. Mit gondolsz arról, hogy most megint valami elképesztően sok észlelés érkezik? Akár civilektől, akár hivatásos pilótáktól, akár a hatóság embereitől. Én azt látom, hogy időről időre van egy furcsa ciklikusság ebben az egészben. Tehát, hogy megszaporodnak ezek a jelenségek, sokat hallunk róluk, aztán elcsendesedik a sztori, aztán megint csak jön egy újabb ciklus, amikor megint nagyon sok minden fellángol. Mi lehet ennek a ciklikusságnak az oka?
2: Hát ezt két oldalról közelíteném meg. Egyrészt ugye a ciklikusság, hogy igen, lehet az, hogy esetleg van egy állandó, mondjuk úgy egy bázis, ahonnan időnként ugye elindulnak, és megjelennek itt a bolygón. Akkor értelemszerűen valamikor vissza kell menni, tehát ezért van egy ilyen ciklikusság vagy hullámzás. De az is lehet, hogy ez egy hamiskás észrevétel, mert ugye történik valami, akkor ugye mások is fölbátorodnak, hogy igen, én is láttam, itt is látok, ott is látok. De az is lehet, hogy nincsen ciklikusság ebbe, hanem amíg az egyik hallgat, addig a többi se szólal meg, holott mindenki észlelte ezeket a dolgokat, csak éppen nem jelentették be. Tehát itt Magyarországon is jellemző egyébként, hogy ugye nekem is küldenek nagyon sok beszámolót, amikor megjelennek például a médiában, nálatok is, valaki hallja és ír nekem üzenetet, hogy amúgy én is láttam ezt és ezt és ezt, csak eddig nem mertem elmondani. Ha. És kiderül szépen lassan az, hogy kell egy ilyen löket az embereknek, akár egy ilyen észlelési impulzus, vagy egy hír, vagy bármi más, ami által elmondják, hogy hát igen, ez nekünk nem új, ezt mi eddig is tapasztaltuk, csak nem mertük elmondani. Tehát az is lehet, hogy a ciklikusság ez félrevezető lehet abból a szempontból, hogy mi tévedünk, tehát ezek mindig is itt voltak, és mindig is itt lesznek, csak éppen időnként az emberek bátorodnak fel, hogy jelentsék őket katonaságnak, vagy egy tudományos szervezetnek.
1: Tegyük hozzá azt is, hogy ugye az sem segít megérteni a dolgokat, hogy az amerikai hadsereg egyre több olyan felvételről oldja fel a titkosítást, amiken ugye jól látható, hogy a csúcskategóriás 5. generációs harcászati gépek fedélzetéről filmeztek le egyes repülőtárgyakat, amikkel jól láthatóan sem a pilóta nem találkozott még, sem pedig a földi csúcstechnika nem tudja felvenni a versenyt, mert azért lássuk be, hogy valóban egy modern 5. generációs vadász repülőgépnél, vagy harcászati repülőgépnél pillanatnyilag modern Nepcusz nem nagyon létezik.
2: Igen, hát igazából azért is érdekes ez az egész, mert van egy olyan katonai vonatkozása, amivel, mint említetted, tényleg nem nagyon tudnak mit kezdeni. Persze, én mindig mondom azt, hogy vannak olyan fejlesztések nyilván, amik meglepőek lehetnek, akár még a szakképzett pilóták számára is, de mégis vannak olyan jelenségek, amik szerintem túlmutatnak ezen. Tehát akár az, hogy akkora gyorsasággal repül a tárgy, amiben, hogyha valaki ül, az biztos, hogy nem tudná túlélni, tehát akkora a nyomás benne. Olyan derékszögű kanyarokat ír le, hogy nem képes arra a legújabb hadászati fejlesztés sem. És ilyeneket már régebben is láttak, és hogyha ez egy titkos fejlesztés lenne, akkor ezt már régesség bevetették volna. Én mindig azt mondom, hogy Amerika már az egész világot tudná uralni, hogyha ilyen technológia lenne a kezében, de nincsen, és ezért sem volt ott Vietnámban, vagy a későbbi háborús övezetekben, időszakokban, mert nem az ő kezükben van, és valószínűleg Oroszország kezében sincs, meg Kínájában se, tehát akkor kiében. És pontosan ezért is van egy ilyen masszatolás ebbe a témába, hogy bár csepegtetnek információkat, hivatalos körök, de az egészet mégsem tárják a nyilvánosság elé, már azt is rég megtették volna, gondolok itt ugye a 2020 körüli pentagonos videókra.
1: Bizony.
2: Ott is adtak 2 felvételt, elmondták, igen, van még több tucat, meg sokkal jobb, de nem tették nyilvánossá, holott megtették volna. tipikus semmit mondó válaszok, hogy nem tudjuk mi az, de biztosan nem veszélyes, mert biztos nem földön túli. Tehát, hogyha valamire nem tudom, mi az, akkor honnan tudok ilyen következtetéseket levonni. És ugye ezt csinálta a NASA is, de én azt gondolom, hogy csak a tudományos szervezetektől, vagy akár olyanoktól lehetne várni eredményt, akik ezt az egészet felfedik valamilyen szinten, kilépnek úgymond a háttérből, és erős bizonyítékokkal támasztják alá azt, amiket elmondanak.
0: Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
3: A 19.

0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: Sokat olvasni manapság a tudományos rovatokban arról, hogy az agykutatás egy újabb fejezethez érkezett. Elég például ugye, hogyha csak Elon Musk Neuralink programját nézzük, vagy akár arra a tényre támaszkodunk, amiről nemrég számolt be például a New Scientist nevezetű magazin, aminek hallatán, megmondom őszintén, még az én ereimben is egy kicsit meghűlt a vér. Tehát azon gondolkodtam, hogy ilyen van. Mert hogy az orvostudomány nagyon régóta vizsgálgatja az átjárót élet és halál között, most pedig egy újabb eredményes kutatás zajlott, ami szerint a halált nem kell feltétlenül egy végleges állapotnak felfogni, ugyanis az bizonyos esetekben visszafordítható. Már is megérkezett stúdiónkba dr. Lőte Sándor, sebész szakorvos barátunk. Hello Lőte, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Az agyon kívül milyen szervek még azok, amelyeket mondhatni fel lehet támasztani ezzel
2: a... Ott sokkal nagyobbak voltak a sikerek, mert itt a transzplantációban szóba jövő szervekről van szó, ilyen például a máj, a vese, amit idáig megpróbáltak konzerválni, és a szív. Uh-huh. Meg, hogy... a tüdő, azt nem felejtsem ki.
1: Tehát máj, vese, tüdő, szív, és az agy elvileg, hát csak az agy még egy nagyon még kísérleti fázis?
2: Hát azt nem, vagy részt azért nem vesszük ide, mert azt még nem lehet transzplantálni, egyszer csak eljön, uh-huh. Az is érdekes lesz majd, meg vicces. De idáig, amiről tudunk és lehet transzplantálni, az a máj, vese, tüdő és szív.
1: Hogy képzeljük el, úgy, mint a science fictionekben, hogy mondjuk most vegyük az agyat.
2: Igen.
1: Különböző gépek, különböző csövekkel rá vannak kötve magára az élő agyra, ezeken a csöveken én valamilyen kékszínű folyadékot képzelek el, de természetesen ez valószínűleg nem ilyen, mert mondtad, hogy a vérrel keveredik, tehát hogy be vannak vezetve a csövek, igen. mint valami film, mint a robotzsarúban, hogy hát, be van kötve az agyba egy csomó cső, igen, és akkor az ott úgy életben tartja, tudunk, ez ott megy.
2: Igen. Hát nem is kell, nem muszáj meglegyen ennek a kis ritmusos
1: adagolása. Jaj, mert nem szívről van szó, igen.
2: Hanem... Hát itt lényeg az csak, hogy meglegyen a megfelelő nyomás, de hát ezt az agynál nem olyan nehéz elképzelni, mert kell a két, aki ütőér, aztán meg mellé a két vén. Az első kettőn bemegy, a másik kettőn kijön, aztán ezt így csak forgatni kell, és akkor elméletileg életben tud maradni, de az agynál azért ez nem úgy működik, mert az agy az nagyon gyorsan képes leépülni. Az agykárosodás folyamatának a kezdete, hogyha egy ilyen hipoxiás, egy oxigénmentes környezetbe kerül, az már 3-5 percen belül elkezdődik.
1: Hoppá, akkor itt nem hónapokról beszélünk,
2: nem,
1: hanem
2: tehát,
1: ezek
2: percek. Például most leáll az embernek a szíve, akkor ott a maradék oxigént azt az agyunk, mivel rettenetes a...
1: Az energiafelvétele?
2: Hát az energiafelhasználása, népiesen fogalmaztam most, az perceken belül lebontja a maradékot, és innentől kezdve, hogyha nem jut oxigénhez, az agyszövet az elkezd károsodni.
1: Hogyha újra működésbe hozzák, akkor lehetséges az, hogy az agy ugyanott folytatja, mint a halál előtt, ahogy állt?
2: Most visszaadjuk neki azt a kis energiát, és utána EEG-vel mérik az aktivitását, ez így oké, rendben van. De hogy lesz-e tudat vagy sem, ezt egy teljesen fekete gödörnek látom jelen pillanatban, de
1: bocsáss, hogy pláne úgy, hogy egyébként azt nem lehet mérni, például egy embernél, hogy az emlékek, a maga az öntudat, az miként tárolódik az agyban, mert hogy ha jól
2: az,
1: tudom,
2: hogy
1: akkor...
2: Az, működik-e az agy, azt lehet.
1: Azt lehet nyilván, de az, hogy most
2: de
1: neked...
2: azt is, hogy emlékből dolgozik-e vagy sem, azt is lehet.
1: Azt is lehet.
2: Van ilyen, és sajnos ez nagyon-nagyon egy szomorú példa. Aha. Ezt hívják ilyen locked-in szindrómának, amikor egy totális bénulás áll be, aha, de maga az egyén az tudatánál van. És megpróbálták ilyen betegeknél az agyi aktivitást mérni, és funkciót is, és megkérték, hogy gondoljon esetleg arra, hogy valami fizikai aktivitást végez. És időközben funkcionális emberrel vizsgálták, és ténylegesen az agy azon zónái mutattak agyi aktivitást, amit egy normális embernél is mutatna aktivitást, amikor miközben teniszezik. Tehát ez mérhető. Tehát be lehet azért durva lokalizálni. Annyira már eljutottunk, nyilván nem 100% az agy feltérképezése, de azért már tudjuk, hogy egyes zónák miért felelősek. Uh-huh. És ennek az aktivitását külön tudjuk mérni, és így feltételezhetjük azt, hogy tegyük fel, most megértette, és ténylegesen arra gondolt, és ugyanazok a mezők sültek ki, idézőjelesen mondva, akkor feltételezhetjük azt, hogy a tudat az megmaradt.
0: Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
3: A 17.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned. Don't go away now.
2: Társadalmi célú hirdetés.

0: Augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Best of 20 a csúcson! A Kusza 20-as lista legjobb pillanatai.
3: Az igaz, hogy egy picit belenézünk a magánéletetekbe, az érzelmi életetekbe.
4: Hogyan?
3: A munkátokba
4: is. Az te nem nézel sehova.
3: Mondjuk téged lehet, hogy pont nem érint. Te már ehhez öreg vagy.
4: Kösz.
3: Bocs. De nem biztos, nem biztos. Tudjuk, hogy a már megszokott szereplőkön kívül ott van más valaki is, a magánéletetekben is, és a munkátokban is. Pontosabban nem más valaki, hanem más valami. Mert hogy ne tagadjátok, hogy szinte mindenki telóján ott az a kis ikon, aminek a neve ChatGPT.
4: Hát miért ne lenne ott nekem? Hát te beszóltál nekem, hát, hogy
3: fiatal vagy. Na látod, ijaj, akkor te
4: áj, hát egyfolytában beszélgetek vele.
3: Na, tessék.
4: Na.
3: Gyerekek, el sem hiszitek, hogy mennyien használják az Emmy segítségét.
4: Légy szíves, mondd meg nekem, kedves Emmy, mit csináljuk a MAU-val beszólt. Írjál neki egy tiltakozó levelet, de olyan jó, borsosabb, fattosabb.
3: És ne sajnáld a csúnya szavakat. Na, pontosan ezt csináljuk az Emmivel. Ez egy ilyen Emmy segéd lett. Írd meg ezt, írd meg azt, számolt ki ezt, számolt ki azt. No de, ha azt hinnétek, hogy itt megáll az ember és az Emmy a ChatGPT kapcsolata, akkor nagyon tévedtek. Gondoltátok volna, hogy egyre több ember vonja be az Emmy-t, a ChatGPT-t a párkapcsolati problémáinak a megoldásába? Hát ez egy bazi izgalmas téma.
4: Igen, mert hogyha AI, angolul, vagy Emmy,
3: igen.
4: Ha valóban figyeli a párkapcsolatokat, megosztják sokan a problémájukat az interneten, igen? Csak akkor tudja figyelni, és akkor van véleménye. Tehát honnét veszi el azt a sok információt?
3: Ja, hogy magát az alapinformációt honnan gyűjti? Hát különböző pszichológiai oldalakról, minden magánélettel kapcsolatos, vagy párkapcsolati dologgal, vagy szociológiával kapcsolatos felületről.
4: Ebből szempontból az elővége vele, mint én.
3: Biztos, előbb kiolvas egy könyvet, mint te, az biztos. Vajon jó-e, ha mesterséges intelligenciát bevonjuk a magánéletünkbe? Na most megkérdezünk valakit, aki erre szerintem meg tudja nekünk mondani a választ, mert hogy ő szexuálpszichológiai szakpszichológus. Drága hallgatóink, a vonalban Kacsur Adrien. Hello, Adri!
5: Sziasztok, hello!
3: Egy nagyon kényes és mégis nagyon érdekes téma szerintem ez, hogy nagyon sokan az Emmy-t, a ChatGPT-t hívják segítségül, ha magánéleti problémájuk van. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a te véleményed erről, hogy ez egy üdvözlendő dolog, vagy egy nagyon veszélyes dolog?
5: Én eléggé így a újszerűsítések, vagy újítások ellen szoktam lenni valamiért, én kicsit ilyen boomer vagyok ebből a szempontból, szeretem az ilyen meglévő dolgokat, kézzel írok még, kézzel jegyzetelek, papíralapú naptáram van, tehát, hogy ilyenekre kell gondolni, sőt, még az e-maileket is magamnak írom alá, tehát még sablonom sincs erre. És a ChatGPT-vel is így voltam, hogy jaj, hát ez micsoda furcsa dolog, és hogy miért beszélgetne egyáltalán valaki egy ilyen géppel, de aztán kipróbáltam, és engem is meglepett, hogy tényleg mennyire korszerű, napra kész, és hogy mennyire kedves. Tehát, hogy tényleg, amit te is elmondtál, hogy figyelmes és kedves. És ez tényleg ilyen hihetetlenül meglepő, hogy érdeklődik rólad, hogy vagy, további ajánlásokat ad arra a gondolatra, amit felvetettél neki. Tehát nekem például ez is nagyon meglepő volt, hogy például olyan ajánlásokat adott, amire mondjuk én alapvetően nem is gondoltam volna, de nagyon tetszett. Szóval, hogy abszolút lehet jól használni.
3: Tehát akkor azt mondod, hogy nem ördögtől való, hogy az ember mondjuk a lelki problémáit, hogyha mondjuk nem túl mélyek, hanem azért, hogy felszínesebbek, esetleg összekapott a párjával, vagy valami nem annyira stimmel, azt mondjuk megbeszélje vele?
5: Szerintem egy információcsomagot innen is tudunk szerezni. Igen, igen, abszolút. Sőt, akár a mélyeket is meg lehet vele beszélni, az a durva, hogy ilyen egzisztenciális kérdéseket is föl lehet neki vetni. Nyilván sok támadás éri, hogy ez mennyire etikus, vagy oké ez a dolog. Itt szerintem az nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, és erre egyébként a fejlesztők is felhívják a figyelmet, hogy tudatosítsuk azt magunkban, hogy ez egy eszköz, ez egy személytelen valami, a ami egy nagy adathalmazból áll össze, amit egyébként emberek raktak össze, tehát kicsit ilyen megfoghatatlan a dolog, mert ugye emberek fejlesztik a mesterséges intelligenciát, tehát azért egyre jobbak például a videók, amiket ő csinál, mert azokat emberek javítják.
3: Meg hát talán ezért is emberi, mert hogy emberek vannak mögötte.
5: Igen, ezért lesz egyre emberibb. Tehát tényleg már

0: félelmetes módon tud videókat is generálni, fotókból, animációkat, de mindig nagyon fontos szem előtt tartani, hogy ez egy eszköz, és ez így, mint egy asszisztenciára jó tekinteni, mint sem valódi emberi kapcsolatra, és erre felhívják a figyelmet a kutatók, hogy ez sajnos egy hamis illúziót tud kelteni az emberekbe, hogy velük törődik valaki, de hogy ez a valaki, ez egy megfoghatatlan gép, tehát hogy ezzel azért vigyázni is szükséges. Szerintem itt is a mértékletesség nagyon fontos, meg hogy arra figyeljünk, hogy mondjuk a valódi emberi kapcsolatoktól ne vegye el a teret és a lehetőséget, amire azért elég nagy veszély van szerintem.
1: Az rendben van, hogy sokszor hangsúlyozzuk azt, hogy tessék csak mértékletesen és nagyon odafigyelni, és csak óvatosan beengedni. Mindez működik nálad, mindez működik nálam is, azoknál a hallgatóinknál, akiknél esetleg minden rendben van. Viszont nekem egyfolytában az járt az eszemben, pláne ezután az egyórás kis ChatGPT teszt után, amit én is elvégeztem, hogy egy olyan ember, aki mondjuk érzelmileg tényleg megvan egy kicsit csúszva, vagy akár nem is kicsit, hanem nagyon, az ilyen emberek nagyon nagy veszélyben vannak, mert szerintem olyan szinten be tud csúszni ebbe a dologba, hogy az valami elképesztő.
0: Igen, abszolút benne lehet ez a veszély. Amit én tapasztalok, ami szerintem egy pozitív dolog, hogy van olyan, hogy már a ChatGPT is észleli, hogy ez már nem az ő kompetenciája. Tehát nagyon sok informatív tudása van, amit meg is oszt veled. Például, hogy az az érzelmi helyzet, amiben vagy, az mitől lehet, miért lehet úgy, empatizál veled, ami nagyon durva, tehát hogy megérti, hogy te hogy érzed magad. Viszont ha elérsz egy olyan szintet, akkor abszolút azt tanácsolja, hogy fordulj szakemberhez. Uh-huh. Tehát itt mondjuk akár ha a táplálkozásra gondolunk, vagy sportolásra, ott is, hogyha elég sokat kérdezel utána, azt javasol, hogy keres föl egy szakembert, tehát hogy azért én ebbe bízok, hogy egy bizonyos szintnél azért jelez. Meg van, amikor írja, hogy erre nem tudok válaszolni. Tehát, hogy ad ilyen benyomásokat, meg lehetséges szempontokat, de azért van olyan, hogy azt mondja, hogy te dönts, tehát, hogy nem dönt helyetted, hanem ilyen inputokat ad a döntésről.
1: Tehát összességében akkor mondhatjuk azt, és ez is meglepő számomra, hogy a realitás talaján maradva nem ördögtől való, merje esetleg bárki használni, akinek éppen mondjuk, ha nincsenek kéznél a barátai, vagy a családtagjai, vagy ha esetleg már mit tudom én, szégyelli is magát mondjuk egy témát 5-6-szor fölhozni a baráti társaságban, vagy a családban, akkor nyugodtan forduljon esetleg a mesterséges intelligenciához, viszont nyilván abban a helyzetben, amikor már érzi, hogy ez sem elég, akkor mindenképpen keressen fel egy szakembert.
0: Nyilván azzal együtt, amit te is mondtál, hogy figyeljünk rá, hogy ebben ne csúszunk bele, ne töltsünk több órát ezzel egy nap, vagy minden nap, azért igen, rá lehet erre így függeni egy kicsit. De igen, abszolút lehetnek olyan kérdéseink, gondolataink, ami mondjuk szégyellünk mások előtt, vagy nehezen merünk föltenni. Tök izgalmas lehet egy ilyen mesterséges intelligenciáról megkérdezni, hogy ő mit gondol. Meg ugye a pszichológusoknak is részben ez a feladata, hogy mondjuk azokat a félelmeket, nehézségeket meg tudjuk osztani egy külső személlyel. Másképp osztod meg a pszichológusnál is a dolgaidat, meg másképp egy baráttal, és hogy ez jól is van így. Meg hogy egy barát is másképp reagál ugyanarra az elmesélt történetre, mint valószínűleg a pszichológusod, vagy a ChatGPT.
2: Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
3: A 12.

0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: A helyszínünk Namíbia. A namíbiai sivatagról biztos, hogy sokan hallottatok. Az idegen vezetőnk pedig nem más lesz, mint a kedvenc asztrofotósunk. Ugyanis itt ül velem Smar Rafael. Hello, Rafi!
2: Sziasztok! Szép napot mindenkinek!
1: No hát, nagyon szépen köszönöm, hogy a bokros teendőid mellett szakítottál ránk egy pici időt, hogy elgyere és hogy mesélj nekünk, mert hogy májusban jöttetek haza Namíbiából, amire mondhatjuk azt, hogy egy gyönyörű, ám egy igazán embert próbáló vidék. Szerintem ezt bátran mondhatom. Tényleg igaz, amit Namíbiáról mondanak, hogy az óriások földje?
2: Én csak azt szoktam mondani, a legendák földje, mert mindig mondogatták azt, hogy jó, tényleg, hogy árnyékot vett a tejút, meg hogy a horizontból jönnek ki a csillagok, minden ilyesmi, és ez tényleg igaz, hogy na, akkor nézzük meg ezeket a legendákat. Óriások földjének tényleg nevezhető. Hatalmas, nyílt terepen ennyi más helyszíneket elképzelni, tehát ez körülbelül olyan, hogy mondjuk a Balatonról elmegy az ember az Alpokba mondjuk. Uh-huh. Az Alpok mellett meg ott lenne mondjuk izlandi vulkánok. Vagy, tehát egyszerűen nagyon tagolt a felszín más, tehát ahová mentünk ezek a helyszínek, mindenhol például más szerkezetű volt a kőzet. Tehát Izabiszon ott ilyen kvarcok hevertek mindenütt. Fehérre, kicsikét megkoptatott kvarc tömbök. Nagyon jól nézett ki. A Kvivecsri Forestnél ott ilyen gömbölyű sziklák. Uh-huh. A következő helyszínél ott csak egy éjszakát voltunk. Na, az a tipikus helyszín, amikor az ember mondjuk nézi, és nem tudja eldönteni, hogy most a Grand Canyonban van-e, ha, vagy Durban térség. Ezek a tipikus, az a táblahegy, és ugye a táblahegynek a felső része azok a rétegek, és akkor ott ugye tehát le van gyalulva a teteje, és felmentünk, és akkor tényleg az, mint a kengyelfutó gyalogkakuknak a meséjében, tehát tényleg olyan a táj.
1: És Durban? Így hívják?
2: Hát Mount Durban, tehát ez a Durban hely, nagyon vicces, egyébként úgy néz ki, mint a Badacsony. Tehát ilyen, ha a sziluettjét nézi az ember, akkor kiköpő Badacsony, és akkor azzal szórakoztam, hogy küldtem a képet ugye a sziluettre, hogy hát itt vagyok a Badacsonynál, de aztán ugye becsapós, amikor megvilágítja a nap, akkor páratlan, tehát egy teljesen más világ, és ott a szikladarabok azok már ilyen lemezesek, élesek voltak, tehát egy cipőt azért hamar kikoptatnak, járható volt a terep, de ott már annak ellenére, hogy ilyen november, ott azért napközben már kezdett olyan, hogy mondjam, hülyén meleg lenni. Aha, hát ott a széles karnimájuk alap, az oda szükséges. Napszemüveg pláne, ugye nagyon erősek a fények, és ott a nagy semmi közepén megint ott van egy farm, a farmnak a túloldalán meg ott vannak ezek a kis ilyen szállások. Most olyan volt, hogy begurultunk az autóval a kis kikészített placra, és akkor lenyitottuk a tetősátra, de a kis házikóba volt, mert nagyon jó kis zuhanyzó, tehát felnéztem is, jé, ott van a tejút.
1: Tehát
2: ugyanez az illemeiség is, nézek fel, jaj, de jól néz ki a tejút, meg azért a Karina ködösség, és akkor ugye a víz, meg az elektromosság, az ugye napelem, napkollektor, a minden további probléma nélkül, még ilyen úszó medence is volt. Tehát ez nagyon durva, hogy egy olyan helyen, ahol évekig nem esik mondjuk eső, ott úszó medence van. Ez egy félsivatagos táj, kősivatag.
1: Igen, félsivatag.
2: Tehát,
1: igen,
2: hogy igen, van 5 fa egy hektáron, mondjuk. De a felszíntagoltsága az eszméletlen látva.
1: A színe is hasonló a Grand Canyonéhoz? Tehát
2: igen,
1: ez a vöröses...
2: Igen, igen. Tehát van egy olyan videó Facebookon, hogy minden, de Namíbia, és akkor ott, hogy megy a videó, ott azt mondja az ember, hogy mondjuk a Grand Canyonban van, vagy mondjuk Németországban egy ilyen katolikus templom előtt, vagy mondjuk a nevadai részen, aha, és mind Namíbiából származik. Vagy ha akar esőerdőt, vagy ha akar szikes pusztát, tehát bármi van. Jó, nyilván elég nagy játszótér van hozzá,
1: igen, igen,
2: bődületesen nagy ország.
1: Az biztos.
2: 600 km 6 óra alatt, azért az nem volt.
1: Az rossz. Nem rossz, igen, ott jó átlag sebességet lehet menni, pont azért, mert nincsenek dugók.
2: Igen, igen, hát ott nem nagyon van, ott nem nagyon vannak dugók, de volt olyan, hogy az útnál jön egy autó szemből, mondom, mi mit csinál ez? Ó, látom, megkülönböztető jelzés. Hát szemből jön, és van egy nyíl is rajta. Ó, jó, hát akkor lehúzódom, én más országban vagyok, akkor legyen ez, lehúzódok. És látom, hogy megjelenik a horizonton valami hatalmas, szögletes valami. Közeledik, és egy ilyen óriási nagy dömpere, amit ugye a bányákban
1: igen,
2: van.
1: Igen, igen,
2: és
1: igen.
2: És azt vitték a teljes út szélességével két kamionnal, vagy valahogyan úgy volt megcsinálva.
1: Jó, hogy az nem saját kerekén ment, hanem azt a dömpert szállították két külön kamionnal.
2: Igen, igen.
1: Atya,
2: nem fért el az út. Tehát ez a széles az út, tehát azért úgy lehetett vezetni, igen. De ekkora járművet nyilván még csak filmekben. És ott igen, nehezen igen. Képzeli az ember.
0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai. A 10.

0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: Folytatjuk tovább Smar Rafaellel. Most kezdünk sivatagosodni azzal, mert ugye a Namib sivatagról nagyon sok felvételt láttunk tévében, itt ott amúgy gyermekkorunkban is, és hát ugye az a tipikus, hát az egyik legismertebb sivatag. Azért az a látvány gondolom nem akármilyen, na de akkor hol tartunk?
2: Már tűkön ülve vártuk a Dead Fly környékét. Na a Dead Fly az a Namibiának az egyik legismertebb helye, ezt mindenki ismeri. Tehát a Dead Fly az az, amikor van egy ilyen kiszáradt sós síkság, fehér, tehát egy ilyen tó ki van száradva, nem mindig, aha, mert amikor azelőtt miért mentünk volna, akkor pont elöntötte a víz, mire odaértünk, addig már teljesen kiszáradt ugyanúgy, és ugye a dűnék, ahogy vándoroltak, ezt elzárták, ezt a víz lehetőséget, és kiszáradt a tó benne a fákkal is, és ezek a fák, ezek több száz éve ott állnak. Nagyon egy ilyen szürreális látvány, tehát ott áll az ember, ott van a fehér síkság, ott vannak a 300 méter magas dűnék körbe, de nem lehet érezni a távolságokat. Tehát aha, azt mondom, ó, menjünk el oda. Hát, mit mászkálok, én 2 kilométerre van. Hát én mondom, azt hittem, hogy csak itt ilyen 300 méterre van.
1: Kemény.
2: És akkor nézegetek a térképen, hogy fú, hát ez bődületesen nagy. És akkor ott a dűnék előterében, ott ezen síkságban, ezek a több száz éves kiszáradt fák. Ezek így konzerválódtak. Hozzáérni se lehet egyébként, tehát kim van a szabályban, hogy megérinteni is tilos a fákat, és mi úgy mentünk, hogy naplementek, és napkeltekkor. Ugye, amikor megy le a nap, és ezek a súrló fények vannak, az, hogy megvilágítja még a dűnéket, ugye a lemenő napnak a fénye. Namibiában, tehát ilyen helyen a nap nyugta, tiszta a levegő, kristálytiszta, ott a napnak az utolsó százaléka is olyan erősen tűz, hogy nem lehet belenézni. Tulajdonképpen aminek van árnyéka, az kilométeres. Tehát.
1: Az kemény.
2: És ezek a fák az előtérbe, tehát szerintem telefonnal olyan képet sikerült csinálni, hogy mondom, gyerekek, menjünk haza, megvan a fénykép.
1: Még telóval is lehet olyan képet csinálni.
2: Teljesen szürreális az egész.
1: Tehát. Ha jól tudom, ez a Dead Fly, ez az UNESCO világörökség része is, igaz?
2: Igen.
1: Tehát ezért vigyáznak rá ennyire valószínűleg.
2: Igen, igen.
0: Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
3: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Rádió.
0: Reklám.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Kitüntetéseket adtak át az államalapítás alkalmából, kamera buktatta le a szemetelőt, szeles időnk lesz. Jó napot kívánok, 11 óra van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Ma van az államalapítás ünnepe, melyről Kaposváron is méltó módon megemlékeztek. Csütörtökön délelőtt felvonták a nemzeti színű lobogót a Kossuth téren, majd Szita Károly polgármester mondott ünnepi beszédet. Az új kenyeret Varga László megyés püspök szentelte meg, ezt követően pedig szentmisét tartottak a Nagy Boldogasszony székesegyházban. Az augusztus 20-ai programok délután 3 órától a Városligetben folytatódnak. A szervezők zenés, táncos műsorokkal, gyerekprogramokkal is készülnek. Több somogyi szakembert is előléptettek és kitüntettek az államalapítás alkalmából. Pósfai Gábor belügyminiszter a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét, Mihályka Szabinát tűzoltó főhadnagyból századossá, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálat szolgálatvezetőjét, Balaskó Anikó rendőr alezredest pedig ezredessé léptette elő soron kívül. Peternel Péter alezredes, a kaposvári rendőrkapitányság vezetője, kiemelkedő szolgálat tevékenységéért rendőrségi tanácsosi címet vehetett át. Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet és jutalmat kapott Ferenc Bálint százados, a Somogy vármegyei büntetés-végrehajtási intézet műszaki és ellátási osztály főelőadója. Kamera buktatott le egy illegális szemetelőt, aki több utánfutónyi sittet szórt szét a Csillag utcában. Az esetről Szita Károly Kaposvár polgármestere tett közzé egy videót a közösségi oldalán. A felvételen látszik, ahogy egy személyautó a hozzákötött, jól megpakolt utánfutóval a Csillag utcába tart, majd onnan már üresen tér vissza. Ezt még kétszer megismételte, amit a város térfigyelő kamerái rögzítettek. Bár a hulladék lerakása nem látszik a videókon, a helyszínen készített fotók alapján alapos a gyanú, hogy a bontásból származó sitt megegyezik az utánfutón lévővel. Az önkormányzat feljelentést tett az ügyben. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen több mint 2300 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasaltút üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg. 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, ezért ezeknek a megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzéseknek ezzel nincsen vége, egészen az őszi szünetig folyamatosak.
0: Időjárás jelentés.
4: A változóan gomoly felhős napos idő mellett ma élénk délnyugati szél lesz. Néhol előfordulhat egy-egy rövid zápor, zivatar. A nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak. Késő estére viszont 26-28 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hall a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
5: Államunk ma születésnapot ünnepel. Boldog születésnapot Magyarország, boldog 1026-at, akárhonnan is számoljuk, azért ez egy szép kornó. És hogy szokták mondani? Még kétszer ennyit. De ne, legyen még több, sokkal-sokkal több, és legyen neves, csupa jó értelmében a magyarok hírneve szerte a világban. Társadalmunk egyébként kellően régi, azért nincsen túlságosan sok olyan ország és állam a világon, amely legalább 4 számjegyű életkor tudhat magáénak. No, Zenéken a folytatásban Olivia Rodrigo és a Slaterrel, aztán hozzuk a születésnapi rendezvényeket. Szerte az országban számos helyen vannak megmozdulások, nem is akár milyenek, ugye nálunk is lementek már az ünnepségek, jelen pillanatban is tart még a Szent Mise, a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Délután ugye majd lent a Városligetben lesznek szórakoztató, kikapcsoló programok, de van ám mindenhol az országban ilyen, úgyhogy országrészenként bontva hozom a kínálatot. Hát, ha valakinek kedves, hogyan utazni még egyet.

0: Lil Nas X közös lágerét hallgattuk egyben, jó készülődést az ebédhez. Nézem az órát, 11:12 van, és ugye augusztus 20-a nemzeti ünnep, hol így, hol úgy tartják, rendezik és ünneplik, illetve emlékeznek. Mondanék néhány olyan programot, amelyek kiváló kikapcsolódási lehetőséget, és akkor kezdem itt a Dél-Dunántúlon, Nyugat-Dunántúlon. Siófokon a hajóállomáson a bor és kenyér ünnepe keretében Kovács Kati ünnepi koncertje látható, hallható, amit majd a Balaton feletti esti tűzijáték koronáz meg. Keszthelyen a Balatonpart ünnepség után a helyi Festetics majorságban hagyományőrző ügyességi játékokkal és a rendhagyó tárlatvezetésekkel idézik fel a múltat. Zamárdiben ugye most rajtol a Strand Fesztivál, ahol az államalapítás ünnepét a legnépszerűbb hazai könnyűzenei előadó koncertjeivel kombinálják. Lengyel Tótiban van a Microasis Fesztivál az elektronikus zene kedvelőinek. Aztán Tihanyban a tűzijáték helyett az ünnepi kenyérszegés után majd este a Tihanyi Bencés apátság falára vetített látványos fényfestés mutatja be a félsziget legendáit. Zalakaroson borudvar látványos éjszakai fürdőzés és tűzzsonglőrshow van volt lesz. Vonyarc Vashegyen pedig a bor és csemege szőlő fesztivál tartják a balatoni borászok és a szőlőtermelők bemutatóival, illetve helyi környékbeli néptánc együttesek műsoraival. Soponyán a falunapon és az ünnepi kavalkád keretében a helyi vadász hagyományokat és a szabadtéri kemencés sütés mutatják meg a látogatóknak. Iváncsán a Dunaparti település főterén hazai sztárfellépők, utcabál lesz, Sümegen, a vár tövében középkori lovagi tornával és kórhű fegyverbemutatóval idézik meg a magyar történelem korai századait. Pécsen a Zsolnai negyedben szerveznek kézműves családi programokat és szabadtéri komoly zenei koncertet. Itt nálunk Kaposváron pedig ugye 3 órától indul majd lenne a Városligetben a zsongás. Lesznek fellépők, bemutatók, a Fekete Sereg lovagrend interaktív bemutatója, Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora. Fellép a Kaposvár helyőrségi zenekar, lesz Solymász bemutató, táncház a Somogy zenekarra, fellép a Magyar Banda, és este 9-kor lesz majd a tűzijáték, és már 3 órától várnak mindenkit.
1: 91.2 Rádió

0: Tovább kirándulunk a mai napon az augusztus 20-ai programokat nézegetve, elemezve. 11:30 lesz egyébként, 3 perc múlva. Ha netán valaki már úton van a főváros fele vagy Közép-Magyarországra, akkor Budapesten például a Budai Várban a mesterséges ünnepén idén a fazekasság mestersége áll a középpontban, míg a Duna felett este egy egyedülálló audiovizuális showval egybekötött tűzijáték kíséri az ünnepet. A Műegyetem rakpartján egy elektronikus zenei fesztivál lesz, és egy kortárs digitális látványművészeti fesztivál. A Margit sziget leginkább gyerekbarát programjaival, kalandtérképpel, ökohangszer bemutatóval és óriás buborékos interaktív programokkal várja a családokat. Ócsán Szent István nap ünnepség lesz kézműves hagyományőrzéssel és gasztronómiával. Gyömrőn a Városítónál a Szabadtéri Színház előadás keretében lesz István a király rockopera esti fáklyás felvonulás. Tinnyén éppen falunapot szerveztek már a főzőversennyel, gyermekkoncertekkel, szabadtéri humorista műsorral, Gödöllön pedig a királyi kastély parkjában barokk kerti játékokkal és az államalapítás korát idéző kosztümös tárlatvezetésekkel várják a látogatókat. Délnyugat, nyugat, illetve Közép-Magyarország után nem sokára folytatjuk majd Észak-Magyarországgal, aztán az alföldi programokkal.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most, FM 91.2.
1: Hello, kellemes késő délelőttöt, előre is jó étvágyat az ebédhez, és ha délután van kedvetek kirándulni, hát most mondjuk kicsit távolabbi programok jönnek, de mindenféleképpen érdekesség, hogy hogyan és miképpen ünnepi Magyarország az állam alapítást az ország különböző részein. Ugye nálunk már lementek az ünnepi programok, így a délután a kikapcsolódás és a szórakozási a Városligetben. De ha például valaki Észak-Magyarországra jó távolra keletre látogat, Miskolcon a belvárosi tűzijáték helyett kétnapos úgynevezett tündöklő fényfesztivál tartanak, kortárs fényművészeti installációkkal, vetítésekkel. Egerben a várban korhűvítész bemutatók és kerékpár túrák várják az érdeklődőket, amíg este a Dobótéren tartanak ünnepi hangversenyt és tűzijátékot. Na, azt jól érdekes lehet ott a magasban, az szerintem onnan több 10 kilométerre is ellátszik majd. Poroszlón a Tiszató partján a Bormámor Poroszló rendezvényen minőségi borok, tűzzsonglőrök és tóparti zene kíséri az ünnepet. Hollókön az Ófaluban népviseletes felvonulással, kemencében sütött hagyományos kenyér megáldással és autentikus népzenével emlékeznek. Sárospatakon a Rákóczi vár udvarán a történelmi hagyományőrzők tartanak látványos ostromjátékot és reneszánsz táncházat is, míg Mezőkövesdön a Hadas város részben a Matyó népmű hímzés és a helyi mesterségek bemutatói köré szervezik a kenyérszentelés ünnepséget. Az Alfölddel folytatjuk és zárjuk le ezt a kis hazai kirándulást, zenében pedig Lady Gagával és a Van Republikkal folytatódunk.

0: Jártunk már a Dél-Dunántúlon, Észak-Dunántúlon, Közép-Magyarországon és fönt Észak-Keleten is. Na nézzük azt, hogy milyen programokat rendeznek még augusztus 20-a alkalmából, például az Alföldön, azaz a délkeleti régióban. Ott van például Debrecen, ahol természetesen, mint mindig a Virágkarnevál az egyik legfontosabb és leglátványosabb ünnepség ilyenkor augusztus 20-án. A város felvonuló színpompás virágkocsik és nemzetközi művészeti csoportok kavalkádja díszíti az államalapítás tiszteletére. Ezen kívül Cserkeszőlőn a Gyógyfürdő köré szervezett ingyenes ünnepi fesztiválon a kenyérszentelés mellett fúvózenekari koncert és éjszakai élményfürdőzés várja a látogatókat ma. Szegeden a Domtéren a belvárosi moziban kulturális rendezvényekkel, este pedig a Tiszáról kilőtt lenyűgöző látvány nyújtó tűzijátékkal ünnepelnek. Hódmezővásárhelyen a Kossuth téren kézműves vásár van, nem ám akár mekkora, óriási néptánc találkozó és a város kenyér áldásával emlékeznek meg Szent Istvánról. Gyulán a várfürdőben és a várkertben ünnepi fúvózenekari találkozót rendeznek, valamint lovagi játékokat. Kecskeméten a főtéren pedig az új kenyér megáldását követően a Bács-Kiskun megyei kézművesek és kistermelők ünnepi kirakodó vására várja ma a vendégeket. Országszerte ezernyi rendezvény van. Itt nálunk Kaposváron is folytatódik tovább, hiszen a tűzijáték előtt az este folyamán fellép majd a Magyar Banda, lesz táncház is, Solymász bemutató, Kovács Fruzsina gyermekműsort ad, de bemutatót tart majd a Fekete Sereg lovagrend és a Kaposvár helyőrségi zenekar is, és egy csomó minden játék, például a Faparipa népügyességi játékok is ott lesznek, kipróbálhatók lesznek, kellemes órákat biztosítva a mai délutánon, estén.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Hírek most!
1: Ifjú pékmesterek gyúrták a kenyeret, kamera buktatta le a szemet előtt, szeles időnk lesz. Jó napot kívánok, dél van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Ifjú pékmesterek dagasztották és sütötték a kenyeret szerdán a Petőrke tó partján. A Kisülte a cipó, aprócska pékmesterek ünnepe elnevezésű eseményt Kis Zsófia óvodapedagógus, a Tündérzug kísérdő alapítója szervezte meg. A 4 és 10 év közötti fiatalok a kenyérsütés előtt rőzsét gyűjtöttek, hogy fel tudják fűteni a kemencét, majd kézimalommal őrölték a lisztet, együtt dagasztottak, gyúrtak és sütöttek. A program egyik célja az volt, hogy a fiatalok láthassák a búza útját a kalásztól egészen a kenyérig. A gyerekek sütés közben darra is fakadtak. Ma van az államalapítás ünnepe, melyről Kaposváron is méltó módon megemlékeztek. Csütörtökön délelőtt felvonták a nemzeti színű lobogót a Kossuth téren, majd Szita Károly polgármester mondott ünnepi beszédet. Az új kenyeret Varga László megyés püspök szentelte meg, ezt követően pedig szentmisét tartottak a Nagy Boldogasszony székesegyházban. Az augusztus 20-ai programok délután 3 órától a Városligetben folytatódnak. A szervezők zenés, táncos műsorokkal, gyerekprogramokkal is készülnek. Kamera buktatott le egy illegális szemet előtt, aki több utánfutónyi sittet szórt szét a Csillag utcában. Az esetről Szita Károly Kaposvár polgármestere tett közzé egy videót a közösségi oldalán. A felvételen látszik, ahogy egy személyautó a hozzákötött, jól megpakolt utánfutóval a Csillag utcába tart, majd onnan már üresen tér vissza. Ezt még kétszer megismételte, amit a város térfigyelő kamerái rögzítettek. Bár a hulladék lerakása nem látszik a videókon, a helyszínen készített fotók alapján alapos a gyanú, hogy a bontásból származó sitt megegyezik az utánfutón lévővel. Az önkormányzat feljelentést tett az ügyben. Újra mozi műsoron a Terminátor 2 című film bemutatásának 35. évfordulója alkalmából lesz látható egyes magyarországi mozikban a Terminátor 2 az ítélet napja. A filmet felújított 4K-s felbontásban és 3D-s verzióban is vetítik. A Terminátor 2-t az eredeti magyar szinkronnal és angol nyelven magyar felirattal is műsorra tűzik. A James Cameron rendező által készített 3D-s változat pedig a budapesti Lurdi moziban egy 60 négyzetméteres LED falon is megtekint. Lesz. A film csak 2 hétig látható a kiválasztott mozikban, a címben szereplő filmbeli ítélet napja augusztus 29-ére esik, ehhez kapcsolódóan a világ számos országában augusztus 27-től szeptember közepéig tűzik műsorra felújított változatot. Magyarországon szeptember 3-ától lehet majd látni. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen több mint 2300 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasaltút üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg. 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, ezért ezeknek a megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzéseknek ezzel nincsen vége, egészen az őszi szünetig folyamatosak.
0: Időjárás jelentés.
1: A változóan gomoly felhős napos idő mellett ma élénk délnyugati szél lesz. Néhol előfordulhat egy-egy rövid zápor, zivatar. A nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak, késő estére viszont 26-28 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Ebédidő van, remélem a családi körben telik, aztán a délután is majd, akár a városi rendezvényen, akár együtt otthon, akár együtt a barátokkal, akár pihenve, akár kirándulva, akár szórakozva.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan. Egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl sokszor ingott a híd már, amin áthaladtam. De olyan nem volt, ami

0: Egymást érik a kiváló slágerek itt a Rádió Mosban, és erre számíthattuk a mai nap folyamán végig. Mindenfajta időszakból az elmúlt jó 40 évből válogatunk. Jó nevű előadókat, de vannak közöttük ugye ismeretlenebbek is, hát főleg ugye az újabbak azok, hiszen a mai világ már annyira felhígult új előadó volt, hogy mindannyiuk nevét megjegyezni igencsak nehéz lenne. Na de hát Kylie Minogue, aki az imintiekben szerepelt, már tett le egyet s mást az asztalra, mint ahogy szerintem Kygo is, főleg Eva Max neve, jelentik a folytatás, szintén már azért beíródott a zenei nagy könyvekbe. És akkor nézzük még néhány nagy nevű folytatót, ilyen lesz a Red Hot Chili Peppers, a Coldplay, aztán többek között a ma születésnapot ünneplő Demi Lovato, és éppenséggel a magyar Azaria is.
1: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült

0: Ilyet hallgattuk itt a Rádió Mosban, aki ugye hát a rekorder a maga szintjén, gondolok itt a koncertjét látogató temérdek emberre. Ugye javában a fesztiválokon, a nagy fesztiválokon vesz részt ő is, meg hát nyilván sok mindenki más a hazai érából, és ha már a rekorderség szóba került, egy kis sport a folytatásban, szintén rekordokról. Van itt egy magyar sportoló, mi több sportoló nő, ő Törőcsik Zsófia, aki a világ egyik legsikeresebb szabad tüdős búvárjaként, és az elmúlt időszakban uszonyos medencés úszóként is, hát hogy is mondjam, óriási domborít. Történelmi világrekordokat is felállított. Hát nem egy olyan népszerű sportág még az úszáson belül sem, mint amilyenek ugye az úszó EB-n voltak, de azért érdemes a nevét megjegyezni, hiszen elképesztő rekordokat állított fel, és ezt a szériát már tavaly 2025-ben elkezdte azzal, hogy június 28-án medencés világrekordot állított fel Japánban, 259 métert úszva két uszonnyal, aztán pár nappal később július 2-án egy uszonnyal még többet, 280 métert, és aztán jött 2026. Idén, nem is olyan régen, pár nappal ezelőtt augusztus 6-án szabadmerülés rekordot döntött meg Horvátországban, 107 méteres mélységig jutott le, és aztán onnan úszott föl ismétetlen a víz felszínére, egyetlen levegővétellel tegyük hozzá. Majd pár nappal később augusztus 11-én a kínai Chengdu-ban a világjátékokon a saját uszonyos medencés világcsúcsát döntötte meg, amit ugye tavaly állított be. A monofin uszonyos rekord ugye 280 méter volt, 9 napja viszont már 300 méter. Hangsúlyozom, egyetlen levegővétel, és aztán 300 méternyi úszás víz alatt.
1: Rádió Most. Ne hallgass más.

Melinda Carlisle muzsikált nekünk itt a Rádió Mosban. Ez egy korábbi sikere volt még 1990-ből, ilyen, és talán még egy picit régebbi muzsikák is várnak rátok. Például majd Sabrinától, Taylor Dane-től, az Oasis-től és Prince-től. Aki viszont a nagy hazai slágereket kedveli, az hallhat majd délután Freddy-től, Tóth Abigail-től, a Halott pénztől többek között. A legújabb slágereket pedig majd többek között Florida, Sam Smith, Kis Kevin és Marics Peti, illetve a Flo szállítja, de már majd csak a következő óráktól. Igen, a zenemaraton elindul, én búcsúzom és köszönöm a figyelmet, a szombati viszont hallásra, most pedig irány a Városliget és találkozunk ott a színpad környékén.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Ma van az államalapítás ünnepe, ifjú pékmesterek sütöttek kenyeret, illegális szemet előtt vett fel a kamera. Jó napot kívánok, 13 óra van, a Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, nem elvesz, hanem megvéd, mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Kaposvár polgármestere. Szita Károly szerint az állam ereje akkor válik valódi értékké, ha a közösség védelmét, biztonságát és gyarapodását szolgálja. Szita Károly felidézte, Szent István 1000 évvel ezelőtt felismerte, hogy a honfoglaláskori világ véget ért, és ha a magyarság nem épít államot, eltűnhet. Ezért olyan államot hozott létre, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A polgármester teljes ünnepi beszédét megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Ifjú pékmesterek dagasztották és sütötték a kenyeret szerdán a Petőrke tó partján. A Kisülte a cipó, aprócska pékmesterek ünnepe elnevezésű eseményt Kis Zsófia óvodapedagógus, a Tündérzug kísérdő alapítója szervezte meg. A 4 és 10 év közötti fiatalok a kenyérsütés előtt rőzsét gyűjtöttek, hogy fel tudják fűteni a kemencét, majd kézimalommal őrölték a lisztet, együtt dagasztottak, gyúrtak és sütöttek. A program egyik célja az volt, hogy a fiatalok láthassák a búza útját a kalásztól egészen a kenyérig. A gyerekek sütés közben darra is fakadtak. Kamera buktatott le egy illegális szemetelőt, aki több utánfutónyi sittet szórt szét a Csillag utcában. Az esetről Szita Károly Kaposvár polgármestere tett közzé egy videót a közösségi oldalán. A felvételen látszik, ahogy egy személyautó a hozzákötött, jól megpakolt utánfutóval a Csillag utcába tart, majd onnan már üresen tér vissza. Ezt még kétszer megismételte, amit a város térfigyelő kamerái rögzítettek. Bár a hulladék lerakása nem látszik a videókon, a helyszínen készített fotók alapján alapos a gyanú, hogy a bontásból származó sitt megegyezik az utánfutón lévővel. Az önkormányzat feljelentést tett az ügyben. Több somogyi szakembert is előléptettek és kitüntettek az államalapítás alkalmából. Pósvai Gábor belügyminiszter a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét Mihályka Szabinát tűzoltó főhadnagyból századossá, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálat szolgálatvezetőjét Balaskó Anikó rendőr alezredest pedig ezredessé léptette elő soron kívül. Peternel Péter alezredes, a kaposvári rendőrkapitányság vezetője, kiemelkedő szolgálat tevékenységéért rendőrségi tanácsosi címet vehetett át. Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet és jutalmat kapott Ferenc Bálint százados, a Somogy vármegyei büntetés-végrehajtási intézet műszaki és ellátási osztály főelőadója. Csipleolvasókkal segít beazonosítani a tűzijátéktól megriadt és elkóborolt kutyákat a MOL. A kúthálózat mintegy 350 töltőállomásán áll rendelkezésre kutyacsipleolvasó, az autópályák menti kutak kivételével szinte mindenhol vannak ilyenek. A társaság azt kéri, hogyha valaki a tűzijáték alatt vagy után gazdátlanul kóborló kutyát lát, ne menjen el mellette. Ha biztonságosan meg tudja fogni, segítsen és vigye el egy olyan helyre, ahol azonosítani tudja. A sikeres azonosítás egyik legfontosabb feltétele, hogy az állat gazdájának elérhetőségei naprakészek legyenek.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is folytatódik a változóan gomoly felhős napos idő, a délnyugati szél továbbra is élénk marad, nem kizárt, hogy néhol elered az eső, rövid zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 33-35 fok között alakul, késő este 26-28 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
2: Nem valljuk be annyira.
1: Hát nem.
2: Nem szeretnénk bevallani.
1: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
2: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2...
1: Így.
2: És
1: főleg a lépcsőknél és a röviden lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hozzá, akkor meg azért számolod, hogy igen. Na, ez mennyi lehet.
2: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, várnom kellett a buszra általában 20 percet a helyi járatos buszra.
1: Igen? Mit számoltál?
2: Volt egy nap, amikor a mentőket sajnos, de másnap volt egy a taxikat.
1: Ég, a kis forgalom.
2: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számoltam, hogy egy, kettő.
1: Ég, mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz,
2: hogy ne lépj rá a fugára.
1: Tipikus. Csak ég.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, belváros Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: 91.2 Rádió most!

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Kitüntettek több somogyi szakembert, kamera buktatta le a szemet előtt, szeles délutánunk lesz. Köszöntöm Önöket 14 órakor, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Több somogyi szakembert is előléptettek és kitüntettek az államalapítás alkalmából. Pósvai Gábor belügyminiszter a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét Mihályka Szabinát tűzoltó főhadnagyból századossá, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálat szolgálatvezetőjét Balaskó Anikó rendőr alezredest pedig ezredessé léptette elő soron kívül. Peternel Péter alezredes a kaposvári rendőrkapitányság vezetője kiemelkedő szolgálat tevékenységéért rendőrségi tanácsosi címet vehetett át. Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet és jutalmat kapott Ferenc Bálint százados, a Somogy vármegyei büntetés-végrehajtási intézet műszaki és ellátási osztály főelőadója. Egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, nem elvesz, hanem megvéd, mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Kaposvár polgármestere. Szita Károly szerint az állam ereje akkor válik valódi értékké, ha a közösség védelmét, biztonságát és gyarapodását szolgálja. Szita Károly felidézte, Szent István 1000 évvel ezelőtt felismerte, hogy a honfoglaláskori világ véget ért, és ha a magyarság nem épít államot, eltűnhet. Ezért olyan államot hozott létre, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A polgármester teljes ünnepi beszédét megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Kamera buktatott le egy illegális szemetelőt, aki több utánfutónyi sittet szórt szét a Csillag utcában. Az esetről Szita Károly Kaposvár polgármestere tett közzé egy videót a közösségi oldalán. A felvételen látszik, ahogy egy személyautó a hozzákötött, jól megpakolt utánfutóval a Csillag utcába tart, majd onnan már üresen tér vissza. Ezt még kétszer megismételte, amit a város térfigyelő kamerái rögzítettek. Bár a hulladék lerakása nem látszik a videókon, a helyszínen készített fotók alapján alapos a gyanú, hogy a bontásból származó sitt megegyezik az utánfutó lévővel. Az önkormányzat feljelentést tett az ügyben. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője. Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és feltölthetik energiatartalékaikat. A gyepek kiszáradása, valamint a korábbi kaszálás és aratás a gólyák táplálékbázisára is hatással van. Magyarországon az elmúlt évek tapasztalatai szerint a legnagyobb gólyacsapatokat rendszerint már augusztus 6-a és 10-e között lehet megfigyelni, augusztus 20-ára pedig alig maradt gólya az országban.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is folytatódik a változóan gomoly felhős napos idő, a délnyugati szél továbbra is élénk marad, nem kizárt, hogy néhol elered az eső, rövid záporzivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 33-35 fok között alakul, késő este 26-28 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
4: Whether it's tonight or 55.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Ma van az államalapítás ünnepe, kitüntetéseket kaptak somogyi szakemberek, átalakul a Dózsa edzőcsarnok környéke. Jó napot kívánok, 15 óra van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Ma van az államalapítás ünnepe, melyről Kaposváron is méltó módon megemlékeztek. Csütörtökön délelőtt felvonták a nemzeti színű lobogót a Kossuth téren, majd Szita Károly polgármester mondott ünnepi beszédet. Az új kenyeret Varga László megyés püspök szentelte meg, ezt követően pedig szentmisét tartottak a Nagyboldogasszony székesegyházban. Az augusztus 20-ai programok délután 3 órától a Városligetben folytatódnak. A szervezők zenés, táncos műsorokkal, gyerekprogramokkal is készülnek. Egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, nem elvesz, hanem megvéd, mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Kaposvár polgármestere. Szita Károly szerint az állam ereje akkor válik valódi értékké, ha a közösség védelmét, biztonságát és gyarapodását szolgálja. Szita Károly felidézte, Szent István 1000 évvel ezelőtt felismerte, hogy a honfoglaláskori világ véget ért, és ha a magyarság nem épít államot, eltűnhet. Ezért olyan államot hozott létre, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A polgármester teljes ünnepi beszédét megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Több somogyi szakembert is előléptettek és kitüntettek az államalapítás alkalmából. Pósfai Gábor belügyminiszter a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét Mihályka Szabinát tűzoltó főhadnagyból századossá, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálat szolgálatvezetőjét Balaskó Anikó rendőr alezredest pedig ezredessé léptette elő soron kívül. Peternel Péter alezredes a kaposvári rendőrkapitányság vezetője kiemelkedő szolgálat tevékenységéért rendőrségi tanácsosi címet vehetett át. Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet és jutalmat kapott Ferenc Bálint százados, a Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézet műszaki és ellátási osztály főelőadója. Elbontják az egykori Dózsa edzőcsarnokot, megújul a lakótelepi tömbbelső. Zöldebb, rendezettebb és élhetőbb környezet, megújuló utak és járdák, több parkoló, korszerű közvilágítás, valamint új közösség és szabadidős terek várják majd Kaposváron a 48-as ifjúság útja, Honvéd utca, az Arany János utca és a Kossuth Lajos utca által határolt területen élőket. A fejlesztés illeszkedik a Somogyi megyeszékhely azon törekvéséhez, hogy az önkormányzat valamennyi város részében élhető, biztonságos és fenntartható környezet teremtsen. A tömbelső a területi és településfejlesztési operatív program plusz támogatásában 650 millió forintból valósulhat meg. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen több mint 2300 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasaltút üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg. 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, ezért ezeknek a megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzéseknek ezzel nincsen vége, egészen az őszi szünetig folyamatosak.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután is folytatódik a változóan gomoly felhős napos idő, a délnyugati szél továbbra is élénk marad, nem kizárt, hogy néhol elered az eső, rövid zápor, zivatar is előfordulhat, a hőmérséklet 33-35 fok között alakul, késő este 26-28 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenét folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Reklám.
1: Nyáron irány a Balaton?
2: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
1: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
2: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort. Kultkikötő.hu.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Ma van az államalapítás ünnepe, ifjú pékmesterek gyúrták a kenyeret, kamera buktatta le a szemet előtt. Jó napot kívánok, 16 óra van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, nem elvesz, hanem megvéd, mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Kaposvár polgármestere. Szita Károly szerint az állam ereje akkor válik valódi értékké, ha a közösség védelmét, biztonságát és gyarapodását szolgálja. Szita Károly felidézte, Szent István 1000 évvel ezelőtt felismerte, hogy a honfoglaláskori világ véget ért, és ha a magyarság nem épít államot, eltűnhet. Ezért olyan államot hozott létre, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A polgármester teljes ünnepi beszédét megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Ifjú pékmesterek dagasztották és sütötték a kenyeret szerdán a Petőrke tó partján. A Kisülte a cipó, aprócska pékmesterek ünnepe elnevezésű eseményt Kis Zsófia óvodapedagógus, a Tündérzug kísérdő alapítója szervezte meg. A 4 és 10 év közötti fiatalok a kenyérsütés előtt rőzsét gyűjtöttek, hogy fel tudják fűteni a kemencét, majd kézimalommal őrölték a lisztet, együtt dagasztottak, gyúrtak és sütöttek. A program egyik célja az volt, hogy a fiatalok láthassák a búza útját a kalásztól egészen a kenyérig. A gyerekek sütés közben darra is fakadtak. Kamera buktatott le egy illegális szemetelőt, aki több utánfutónyi sittet szórt szét a Csillag utcában. Az esetről Szita Károly Kaposvár polgármestere tett közzé egy videót a közösségi oldalán. A felvételen látszik, ahogy egy személyautó a hozzákötött, jól megpakolt utánfutóval a Csillag utcába tart, majd onnan már üresen tér vissza. Ezt még kétszer megismételte, amit a város térfigyelő kamerái rögzítettek. Bár a hulladék lerakása nem látszik a videókon, a helyszínen készített fotók alapján alapos a gyanú, hogy a bontásból származó sitt megegyezik az utánfutó lévővel. Az önkormányzat feljelentést tett az ügyben. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen több mint 2300 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasaltút üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg. 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, ezért ezeknek a megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzéseknek ezzel nincsen vége, egészen az őszi szünetig folyamatosak.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is folytatódik a változóan gomoly felhős napos idő, a délnyugati szél továbbra is élénk marad, nem kizárt, hogy néhol elered az eső, rövid zápor, zivatar is előfordulhat, a hőmérséklet 33-35 fok között alakul, késő este 26-28 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Reklám.
1: A név ismerős. A szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye. Ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Kamera buktatta le a szemet előtt, megújul a Dózsa edzőcsarnok környéke, pályára lép a Rákóczi. Jó napot kívánok, 17 óra van, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Kamera buktatott le egy illegális szemet előtt, aki több utánfutónyi sittet szórt szét a Csillag utcában. Az esetről Szita Károly Kaposvár polgármestere tett közzé egy videót a közösségi oldalán. A felvételen látszik, ahogy egy személyautó a hozzákötött, jól megpakolt utánfutóval a Csillag utcába tart, majd onnan már üresen tér vissza. Ezt még kétszer megismételte, amit a város térfigyelő kamerái rögzítettek. Bár a hulladék lerakása nem látszik a videókon, a helyszínen készített fotók alapján alapos a gyanú, hogy a bontásból származó sitt megegyezik az utánfutó lévővel. Az önkormányzat feljelentést tett az ügyben. Elbontják az egykori Dózsa edző csarnokot, megújul a lakótelepi tömbbelső. Zöldebb, rendezettebb és élhetőbb környezet, megújuló utak és járdák, több parkoló, korszerű közvilágítás, valamint új közösség és szabadidős terek várják majd Kaposváron a 48-as ifjúság útja, a Honvéd utca, az Arany János utca és a Kossuth Lajos utca által határolt területen élőket. A fejlesztés illeszkedik a Somogyi megyeszékhely azon törekvéséhez, hogy az önkormányzat valamennyi város részében élhető, biztonságos és fenntartható környezet. Teremtsen. A tömbelső a területi és településfejlesztési operatív program plusz támogatásában 650 millió forintból valósulhat meg. A PTE Peac csapata ellen lép pályára a Rákóczi FC pénteken délután a MOL Magyar Kupa második fordulójában. A kaposváriak hazai pályán mérkőznek meg a pécsi együttessel. A Rákóczinak jó a mérlege a szomszédvári csapat ellen, az elmúlt két évben négyszer is sikerült legyőzni őket. 2024. augusztusában például 9-1-re nyert a Kaposvár. A mérkőzés pénteken 16 óra 30 perckor kezdődik. Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A program sorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászló felvonással, amit a kenyérszentelés követett. Ezután kezdődött a felvonulás, amelyen a hagyományoknak megfelelően a Szent Koronát ábrázoló kocsi volt az első a helyi őrségi zenekar kíséretében, majd Debrecen címre érkezett. A részben elektromos vázakon guruló alkotások megépítéséhez több százezer hazai és külföldi élővirágot használtak fel. Ingyenesen látogatható a 31. Burgundy légiparádé szeptemberben. A szervezők azért is döntöttek így, mert 90 éves lett a Burgundy repülőtér. Az eseményt szeptember 13-án vasárnap szervezik meg, a légiparádén ott lesz Besenyei Péter műrepülő világbajnok és Vári Gyula motoros műrepülő is. Lesznek ejtőernyős bemutatók, szakmai programok, pódiumbeszélgetések, sétarepülés, repülőszimulátorok, kézműves vásár, gyerekjátszótér, gasztroudvar és tombola is. A Burgundy repülés történeti gyűjteménynek köszönhetően a bázis 90 éves múltjához kapcsolódó tárgyi emlékeket és hazai gyártású vitorlázó repülőgépeket is bemutatnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban 26-28 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, pénteken hajnalban ennél is hűvösebb lehet, napközben viszont ismét kánikula lesz. Többnyire napos idő várható, néhol kialakulhat átmeneti zápor-zivatar, a délnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na, mit csinálok én is?
1: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
2: Jézusom!
1: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélgetsz.
2: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
1: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
2: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi jelzi, ezt nem így kellett volna.
1: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok struktúrálásában.
2: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
1: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
2: Nagyon szeretem egyébként.
1: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
2: Hát igen, az nem biztos, hogy
1: olyan jó dolog. Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem, csak én.
0: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Charity Go full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 91.2. Rádió. Most.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
2: Where are you?
1: Wait, say that again.

Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. Let me tell you.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Megújul a Dózsa edzőcsarnok környéke, felpofoszta feleségét egy férfi, a Magyar Kupában lép pályára a Rákóczi. Köszöntöm Önöket 18 órakor, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Elbontják az egykori Dózsa edzőcsarnokot, megújul a lakótelepi tömbelső. Zöldebb, rendezettebb és élhetőbb környezet, megújuló utak és járdák, több parkoló, korszerű közvilágítás, valamint új közösség és szabadidős terek várják majd Kaposváron a 48-as ifjúság útja, a Honvéd utca, az Arany János utca és a Kossuth Lajos utca által határolt területen élőket. A fejlesztés illeszkedik a Somogyi megyeszékhely azon törekvéséhez, hogy az önkormányzat valamennyi város részében élhető, biztonságos és fenntartható környezet. Teremtsen. A tömbelső a területi és településfejlesztési operatív program plusz támogatásában 650 millió forintból valósulhat meg. Megragadta és felpofoszta feleségét egy barcsi férfi néhány nappal ezelőtt. A rendőrséghez érkezett bejelentés alapján a házastársak közösen italoztak, majd azt követően a vitatkozó férfi megragadta az asszony nyakát, felpofoszta, valamint a helyiségben tárgyakat rongált meg és tört össze. A sértett vallomása szerint az elmúlt 4 évben a férje rendszeresen bántalmazta, szóban szidalmazta és megalázta. Az egyenruhások a helyszínen elfogták a bántalmazót, akit előállítottak, majd kapcsolati erőszak vétsége miatt eljárást indítottak ellene, valamint vele szemben ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el. A PTE Peac csapata ellen lép pályára a Rákóczi FC pénteken délután a MOL Magyar Kupa második fordulójában. A kaposváriak hazai pályán mérkőznek meg a pécsi együttessel. A Rákóczinak jó a mérlege a szomszédvári csapat ellen, az elmúlt 2 évben 4-szer is sikerült legyőzni őket. 2024. augusztusában például 9-1-re nyert a Kaposvár. A mérkőzés pénteken 16 óra 30 perckor kezdődik. Újra mozi műsoron a Terminátor 2 című film. Bemutatásának 35. évfordulója alkalmából lesz látható egyes magyarországi mozikban a Terminátor 2 az ítélet napja. A filmet felújított 4K-s felbontásban és 3D-s verzióban is vetítik. A Terminátor 2-t az eredeti magyar szinkronnal és angol nyelven magyar felirattal is műsorra tűzik. A James Cameron rendező által készített 3D-s változat pedig a budapesti Lurdi moziban egy 60 négyzetméteres LED falon is megtekinthető. Lesz. A film csak 2 hétig látható a kiválasztott mozikban, a címben szereplő filmbeli ítéletnapja augusztus 29-ére esik, ehhez kapcsolódóan a világ számos országában augusztus 27-től szeptember közepéig tűzik műsorra felújított változatot. Magyarországon szeptember 3-ától lehet majd látni.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban 26-28 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, pénteken hajnalban ennél is hűvösebb lehet, napközben viszont ismét kánikula lesz. Többnyire napos idő várható, néhol kialakulhat átmeneti zápor-zivatar, a délnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Több somogyi szakembert is előléptettek és kitüntettek az államalapítás alkalmából. Pósfai Gábor belügyminiszter a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét, Mihályka Szabinát tűzoltó főhadnagyból századossá, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálat szolgálatvezetőjét, Balaskó Anikó rendőr alezredest pedig ezredessé léptette elő soron kívül. Peternel Péter alezredes, a kaposvári rendőrkapitányság vezetője, kiemelkedő szolgálat tevékenységéért rendőrségi tanácsosi címet vehetett át. Kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet és jutalmat kapott Ferenc Bálint százados, a Somogy vármegyei büntetés-végrehajtási intézet műszaki és ellátási osztály főelőadója. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszönti ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Ingyenesen látogatható a 31. Burgundy légiparádé szeptemberben. A szervezők azért is döntöttek így, mert 90 éves lett a Burgundy repülőtér. Az eseményt szeptember 13-án vasárnap szervezik meg. A légiparádén ott lesz Besenyei Péter műrepülő világbajnok és Vári Gyula motoros műrepülő is. Lesznek ejtőernyős bemutatók, szakmai programok, pódiumbeszélgetések, sétarepülés, repülőszimulátorok, kézműves vásár, gyerekjátszótér, gasztroudvar és tombola is. A Burgundy repülés történeti gyűjteménynek köszönhetően a bázis 90 éves múltjához kapcsolódó tárgyi emlékeket és hazai gyártású vitorlázó repülőgépeket is bemutatnak. Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A program sorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászló felvonással, amit a kenyérszentelés követett. Ezután kezdődött a felvonulás, amelyen a hagyomány megfelelően a Szent Koronát ábrázoló kocsi volt az első a helyőrségi zenekar kíséretében, majd Debrecen címre érkezett. A részben elektromos vázakon guruló alkotások megépítéséhez több százezer hazai és külföldi élővirágot használtak fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban 26-28 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, pénteken hajnalban ennél is hűvösebb lehet, napközben viszont ismét kánikula lesz. Többnyire napos idő várható, néhol kialakulhat átmeneti zápor-zivatar, a délnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Ifjú pékmesterek dagasztották és sütötték a kenyeret szerdán a Petőrke tó partján. A Kisülte a cipó, aprócska pékmesterek ünnepe elnevezésű eseményt Kis Zsófia óvodapedagógus, a Tündérzug kísérdő alapítója szervezte meg. A 4 és 10 év közötti fiatalok a kenyérsütés előtt rőzsét gyűjtöttek, hogy fel tudják fűteni a kemencét, majd kézimalommal őrölték a lisztet, együtt dagasztottak, gyúrtak és sütöttek. A program egyik célja az volt, hogy a fiatalok láthassák a búza útját a kalásztól egészen a kenyérig, a gyerekek sütés közben darra is fakadtak. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszönti ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Csip leolvasókkal segít beazonosítani a tűzijátéktól megriadt és elkóborolt kutyákat a MOL. A kúthálózat mintegy 350 töltőállomásán áll rendelkezésre kutyacsip leolvasó, az autópályák menti kutak kivételével szinte mindenhol vannak ilyenek. A társaság azt kéri, hogyha valaki a tűzijáték alatt vagy után gazdátlanul kóborló kutyát lát, ne menjen el mellette, ha biztonságosan meg tudja fogni, segítsen és vigye el egy olyan helyre, ahol azonosítani tudják. A sikeres azonosítás egyik legfontosabb feltétele, hogy az állatgazdájának elérhetőségei naprakészek legyenek. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője. Lovászi Péter elmondta, hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és feltölthetnek energiatartalékaikat. A gyepek kiszáradása, valamint a korábbi kaszálás és aratás a gólyák táplálékbázisára is hatással van. Magyarországon az elmúlt évek tapasztalatai szerint a legnagyobb gólyacsapatokat rendszerint már augusztus 6-a és 10-e között lehet megfigyelni, augusztus 20-ára pedig alig maradt gólya az országban.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban 26-28 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, pénteken hajnalban ennél is hűvösebb lehet, napközben viszont ismét kánikula lesz. Többnyire napos idő várható, néhol kialakulhat átmeneti zápor-zivatar, a délnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, nem elvesz, hanem megvéd, mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Kaposvár polgármestere. Szita Károly szerint az állam ereje akkor válik valódi értékké, ha a közösség védelmét, biztonságát és gyarapodását szolgálja. Szita Károly felidézte, Szent István 1000 évvel ezelőtt felismerte, hogy a honfoglaláskori világ véget ért, és ha a magyarság nem épít államot, eltűnhet. Ezért olyan államot hozott létre, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A polgármester teljes ünnepi beszédét megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Elbontják az egykori Dózsa edző csarnokot, megújul a lakótelepi tömbbelső. Zöldebb, rendezettebb és élhetőbb környezet, megújuló utak és járdák, több parkoló, korszerű közvilágítás, valamint új közösség és szabadidős terek várják majd Kaposváron a 48-as ifjúság útja, a Honvéd utca, az Arany János utca és a Kossuth Lajos utca által határolt területen élőket. A fejlesztés illeszkedik a Somogyi megye székhely azon törekvéséhez, hogy az önkormányzat valamennyi város részében élhető, biztonságos és fenntartható környezet teremtsen. A tömbelső a területi és településfejlesztési operatív program plusz támogatásában 650 millió forintból valósulhat meg. Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A program sorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászló felvonással, amit a kenyérszentelés követett. Ezután kezdődött a felvonulás, amelyen a hagyomány megfelelően a Szent Koronát ábrázoló kocsi volt az első a helyőrségi zenekar kíséretében, majd Debrecen címre érkezett. A részben elektromos vázakon guruló alkotások megépítéséhez több százezer hazai és külföldi élővirágot használtak fel. Újra moziműsoron a Terminátor 2 című film. Bemutatásának 35. évfordulója alkalmából lesz látható egyes magyarországi mozikban a Terminátor 2 az ítélet napja. A filmet felújított 4K-s felbontásban és 3D-s verzióban is vetítik. A Terminátor 2-t az eredeti magyar szinkronnal és angol nyelven magyar felirattal is műsorra tűzik. A James Cameron rendező által készített 3D-s változat pedig a budapesti Lurdi moziban egy 60 négyzetméteres LED falon is megtekint. Lesz. A film csak 2 hétig látható a kiválasztott mozikban, a címben szereplő filmbeli ítéletnapja augusztus 29-ére esik, ehhez kapcsolódóan a világ számos országában augusztus 27-től szeptember közepéig tűzik műsorra felújított változatot. Magyarországon szeptember 3-ától lehet majd látni.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban kialakulhat egy-egy átmeneti zápor, zivatar, élénk lesz a délnyugati szél, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól.

0: legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.
1: A szívem nekem életem, odaadtam érted. A csillagok kimentem, még az eget nézted. Mindig jót akartam, és hogy te is érd meg.

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét, strici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gácsit, egyik cell a társ,

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

0: egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Megragadta és felpofozta feleségét egy barcsi férfi néhány nappal ezelőtt. A rendőrséghez érkezett bejelentés alapján a házastársak közösen italoztak, majd azt követően a vitatkozó férfi megragadta az asszony nyakát, felpofozta, valamint a helyiségben tárgyakat rongált meg és tört össze. A sértett vallomása szerint az elmúlt 4 évben a férje rendszeresen bántalmazta, szóban szidalmazta és megalázta. Az egyenruhások a helyszínen elfogták a bántalmazót, akit előállítottak, majd kapcsolati erőszak vétsége miatt eljárást indítottak ellene, valamint vele szemben ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el. A PTE Peac csapata ellen lép pályára a Rákóczi FC pénteken délután a MOL Magyar Kupa második fordulójában. A kaposváriak hazai pályán mérkőznek meg a pécsi együttessel. A Rákóczinak jó a mérlege a szomszédvári csapat ellen, az elmúlt 2 évben 4-szer is sikerült legyőzni őket. 2024. augusztusában például 9-1-re nyert a Kaposvár. A mérkőzés pénteken 16 óra 30 perckor kezdődik. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Csipleolvasókkal segít beazonosítani a tűzijátéktól megriadt és elkóborolt kutyákat a MOL. A kúthálózat mintegy 350 töltőállomásán áll rendelkezésre kutyacsipleolvasó, az autópályák menti kutak kivételével szinte mindenhol vannak ilyenek. A társaság azt kéri, hogyha valaki a tűzijáték alatt vagy után gazdátlanul kóborló kutyát lát, ne menjen el mellette. Ha biztonságosan meg tudja fogni, segítsen és vigye el egy olyan helyre, ahol azonosítani tudják. A sikeres azonosítás egyik legfontosabb feltétele, hogy az állat gazdájának elérhetőségei naprakészek legyenek. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen több mint 2300 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasaltút üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg. 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, ezért ezeknek a megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzéseknek ezzel nincsen vége, egészen az őszi szünetig folyamatosak.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban kialakulhat egy-egy átmeneti zápor, zivatar, élénk lesz a délnyugati szél, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Egy jó állam nem megfélemlít, hanem biztonságot ad, nem elvesz, hanem megvéd, mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Kaposvár polgármestere. Szita Károly szerint az állam ereje akkor válik valódi értékké, ha a közösség védelmét, biztonságát és gyarapodását szolgálja. Szita Károly felidézte, Szent István 1000 évvel ezelőtt felismerte, hogy a honfoglaláskori világ véget ért, és ha a magyarság nem épít államot, eltűnhet. Ezért olyan államot hozott létre, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A polgármester teljes ünnepi beszédét megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Ifjú pékmesterek dagasztották és sütötték a kenyeret szerdán a Petőrke tó partján. A Kisülte a cipó, aprócska pékmesterek ünnepe elnevezésű eseményt Kis Zsófia óvodapedagógus, a Tündérzug kísérdő alapítója szervezte meg. A 4 és 10 év közötti fiatalok a kenyérsütés előtt rőzsét gyűjtöttek, hogy fel tudják fűteni a kemencét, majd kézimalommal őrölték a lisztet, együtt dagasztottak, gyúrtak és sütöttek. A program egyik célja az volt, hogy a fiatalok láthassák a búza útját a kalásztól egészen a kenyérig. A gyerekek sütés közben darra is fakadtak. Megragadta és felpofozta feleségét egy barcsi férfi néhány nappal ezelőtt. A rendőrséghez érkezett bejelentés alapján a házastársak közösen italoztak, majd azt követően a vitatkozó férfi megragadta az asszony nyakát, felpofozta, valamint a helyiségben tárgyakat rongált meg és tört össze. A sértett vallomása szerint az elmúlt 4 évben a férje rendszeresen bántalmazta, szóban szidalmazta és megalázta. Az egyenruhások a helyszínen elfogták a bántalmazót, akit előállítottak, majd kapcsolati erőszak vétsége miatt eljárást indítottak ellene, valamint vele szemben ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban kialakulhat egy-egy átmeneti zápor, zivatar, élénk lesz a délnyugati szél, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Elbontják az egykori Dózsa edző csarnokot, megújul a lakótelepi tömbbelső. Zöldebb, rendezettebb és élhetőbb környezet, megújuló utak és járdák, több parkoló, korszerű közvilágítás, valamint új közösség és szabadidős terek várják majd Kaposváron a 48-as ifjúság útja, a Honvéd utca, az Arany János utca és a Kossuth Lajos utca által határolt területen élőket. A fejlesztés illeszkedik a Somogyi megyeszékhely azon törekvéséhez, hogy az önkormányzat valamennyi város részében élhető, biztonságos és fenntartható környezet. Teremtsen. A tömbelső a területi és településfejlesztési operatív program plusz támogatásában 650 millió forintból valósulhat meg. Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A program sorozat hagyományosan a debreceni református nagytemplom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászló felvonással, amit a kenyérszentelés követett. Ezután kezdődött a felvonulás, amelyen a hagyományoknak megfelelően a Szent Koronát ábrázoló kocsi volt az első a helyi őrségi zenekar kíséretében, majd Debrecen címre érkezett. A részben elektromos vázakon guruló alkotások megépítéséhez több százezer hazai és külföldi élővirágot használtak fel. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat. Hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője. Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és feltölthetnek energiatartalékaikat. A gyepek kiszáradása, valamint a korábbi kaszálás és aratás a gólyák táplálékbázisára is hatással van. Magyarországon az elmúlt évek tapasztalatai szerint a legnagyobb gólyacsapatokat rendszerint már augusztus 6-a és 10-e között lehet megfigyelni, augusztus 20-ára pedig alig maradt gólya az országban.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban kialakulhat egy-egy átmeneti zápor, zivatar, élénk lesz a délnyugati szél, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Megragadta és felpofozta feleségét egy barcsi férfi néhány nappal ezelőtt. A rendőrséghez érkezett bejelentés alapján a házastársak közösen italoztak, majd azt követően a vitatkozó férfi megragadta az asszony nyakát, felpofozta, valamint a helyiségben tárgyakat rongált meg is tört össze. A sértett vallomása szerint az elmúlt 4 évben a férje rendszeresen bántalmazta, szóban szidalmazta és megalázta. Az egyenruhások a helyszínen elfogták a bántalmazót, akit előállítottak, majd kapcsolati erőszak vétsége miatt eljárást indítottak ellene, valamint vele szemben ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el. A PTE Peac csapata ellen lép pályára a Rákóczi FC pénteken délután a MOL Magyar Kupa második fordulójában. A kaposváriak hazai pályán mérkőznek meg a pécsi együttessel. A Rákóczinak jó a mérlege a szomszédvári csapat ellen, az elmúlt 2 évben 4-szer is sikerült legyőzni őket. 2024. augusztusában például 9-1-re nyert a Kaposvár. A mérkőzés pénteken 16 óra 30 perckor kezdődik. Újra mozi műsoron a Terminátor 2 című film. Bemutatásának 35. évfordulója alkalmából lesz látható egyes magyarországi mozikban a Terminátor 2 az ítéletnapja. A filmet felújított 4K-s felbontásban és 3D-s verzióban is vetítik. A Terminátor 2-t az eredeti magyar szinkronnal és angol nyelven magyar felirattal is műsorra tűzik. A James Cameron rendező által készített 3D-s változat pedig a budapesti Lurdi moziban egy 60 négyzetméteres LED falon is megtekinthető. Lesz. A film csak 2 hétig látható a kiválasztott mozikban, a címben szereplő filmbeli ítéletnapja augusztus 29-ére esik, ehhez kapcsolódóan a világ számos országában augusztus 27-től szeptember közepéig tűzik műsorra felújított változatot. Magyarországon szeptember 3-ától lehet majd látni.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire napos idő várható, néhol azonban kialakulhat egy-egy átmeneti zápor, zivatar, élénk lesz a délnyugati szél, a nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.